0: tetszegő, meg néha meg is ért, saját maga csendje, barátja, mégis sért. Veled együtt ketten élünk meg, meleget fogyott, kellünk egymásnak, a hold és a nap nélkül nyilván ragyog.
1: Fölében hajolás, ha múlva
0: akkor nem úgy teszel, mint a szíved, ha

0: kevés.
1: Hazai turmix, csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
3: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat, cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet. Fáradt lelkem néhány megállóra megpihen. Én aludnék most egyet, az arcom elfedem. És azt képzelem,

0: ne a külad.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
1: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
1: Görmendi panoráma. Körkép Görmendről és a régióról. Görmendi panoráma, a régió magazinja.
3: Ma Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője lesz a vendégünk, aki a Vasi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság munka összefoglalóját osztja meg a hallgatókkal a májusi hónapot összegezve. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Görmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogár.

0: Balog Eszter főhadnagya, a vasi katasztrófavédelem szóvivője a vendégünk, aki a májusi hónap műszaki mentéseinek számait és néhány kiemelkedő esetet ismertet elsőként.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Ismét érkeztem egy összefoglalással az elmúlt időszak jelentősebb eseményeiből. Összesen 125 műszaki mentés volt, és ez a viharos időjárás hozzájárult ehhez a magas számadathoz. Így a hónap elején közel 30 alkalommal riasztották a tűzoltóegységeket viharkárok felszámolásához, ami így jelentősebb volt. A Vasalján például két villanyoszlopot döntött ki a vihar, míg a szombathelyen a Bocskai István körúton autóra zuhant egy nagy faág, a Rohonci úton lógó garázskapu jelentett veszélyt, Borgácán a Fürdő utcában egy fedett medence polikarbonát borítását kezdte meg a szél, míg Répszalakon a Bem utcában egy családi ház oromfalán lévő hőszigetelést bontott meg a vihar. Ezeken a kárhelyszíneken hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltók végezték a kárfelszámolási munkálatokat, kidőlt fákat motoros láncfűrésszel darabolták fel, ahol a villanyvezetékre borult fa volt, ott az elektromos áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre kérték. Azoknál az eseteknél pedig, ahol épületet ért valamilyen viharkár, ott pedig körbe kordonozták magát az épületet. Aztán volt még egy jelentősebb baleset, ez Bükön történt május 16-án az esti órákban. Itt 4 személyautó volt érintett egy balesetben. Karambolt követően az egyik autó az leszakított egy vasúti célsorompót, egy másik pedig egy közeli busz megállóba hajtott. A csepregi önkormányzati büki önkéntes tűzoltók, valamint a Vasvármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat egysége áramtalanította a gépjárműveket. Az egyik gépjármű az elektromos meghajtású volt, így annak akupakját pedig hőkamerával folyamatosan monitorozták, ezt követően pedig megszüntették a forgalmi akadályt. Tűzesetekből 35 volt a május hónapban. Az egyik az május 6-án történt Beleden, itt szénabálák égtek. A Répszalaki Önkormányzat és önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a lángokat, munkájukat a helyszínen pedig 2 erőgép segítette. Azok segítségével bontották meg a bálákat, hogy még hozzáférjenek az izzó részekhez. Aztán május 8-án hajnalban Szent Gotthárdon a Szélkálmán téren egy étterem raktárában keletkezett tűz, a lángok pedig a tetőszerkezetre is átterjedtek. A Szent Gotthárd és a körmendi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége áramtalanította az épületet, vízsugarakkal kezdték meg az oltást, közben pedig a füsttel telítődött épületből 3 épségben maradt propán-bután gázpalackot is kihoztak. Az oltást követően kéziszerszámokkal bontották meg a tetőszerkezetet, valamint egy nagy teljesítményű ventilátorral pedig átszellőztették a füsttel telítődött épületrészt.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendégünk, aki arról beszél, megtelt a szombathelyi múzeum diákokkal, hogy miért, az a következőkből kiderül.
2: Ezen alkalommal az ELTE Bólyai János gyakorló általános iskola és gimnázium 5. évfolyamos diákjai jöttek el hozzánk a Vasvármegyei Tűzoltó és Polgári Védelmi Emlékhelyre május 5-én, és tették ezt egy élménynap keretében. A diákok egyébként több csoportos bontásban tettek látogatást itt, és tárlatvezetőjük az Aréna utcai múzeumban ezúttal Egyed László tűzoltó alezredes volt, aki szombathelyi katasztrófavédelmi kirendeltségnek a tűzoltósági felügyelője. Az iskolások többek között hallhattak a katasztrófavédelemnek a szervezetrendszeréről és annak feladatairól, de kedvelt programnak minősült

0: Ugye a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője a vendégünk, aki most arról tájékoztat, szombathelyi diákok mérettették meg magukat Burgenlandban egy katasztrófa védelmi versenyen.
1: Most már visszatérő program ez, hogy a Brenner János Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos diákjai képviselik Vasvár megyét a szomszédos osztrák megmérettetésen, és az idei megmérettetésen egy bronzérmet tudtak elhozni. Mindez a megmérettetés Ausztriában Heiligenkreuz nevű településen volt május 6-án, ahol megrendezték a Burgenlandi Polgári Védelmi Szövetség gyermekbiztonsági olimpiának az elődöntőjét, és ahogy mondtam, az alsó tagozatos diákokból álló csapat nagyon felkészült volt, az ő felkészültségüket pedig támogatta Tóth Zoltán tűzoltó alezredes, aki a Területi Védelmi Bizottságnak a titkár helyettese, minden évben Zoli készíti fel a csapatot. És hogy is nézett ki ez a nap, egy ünnepés megnyitóval vette kezdetét, majd megkezdődhetett a versengés. Idén is sokszínű program volt a diákoknak, nem csak állóképességüket és ügyességüket, hanem a katasztrófavédelmi ismereteiket is meg kellett csillogtatni. Puttonyfecskendővel lőttek célba, majd a kerékpáros ügyességüket is bizonyíthatták, és a feladatok között szerepelt még a veszélyességi bárca kirakó játék, valamint egy elméleti kérdezfelelek. Ezt követően összeadódtak a pontok, és így a külföldi csapatok kategóriájában ők az előkelő harmadik helyezést szerezték meg. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, és ezúton is szeretnénk gratulálni ehhez a teljesítményhez.

0: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője a vendégünk, aki az újra minősítő gyakorlatok jelentőségét elemzi.
1: Összesen 8 településnek történt meg a mentőcsoportjának az újraminősítése május 9-én egy nemzeti újraminősítő.

0: gyakorlat keretében. A Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén Kisunyom, Balogunyom és Járt településeken, míg a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vonatkozásában pedig Ostfiasszonyfa, Borgáta, Ikervár, Kemenes Mihályfa és Mersevát települések minősültek újra ezen a napon. A Szombathely térségieket Jákon, míg a Sárvár térségieket pedig Ostfiasszonyfán tartották. Mindkét kárhelyszínen a feladatok végrehajtása egy-egy feltételezett káresemény és annak felszámolására épült, ezt pedig ugye a heves esőzések adták, és ennek következtében mind a Rába, mind pedig a Sorokperint és a Gyöngyös vízgyűjtőjén is kritikus helyzet alakult ki. A feladatok kezelésére pedig ugye a polgármester elrendelte a településeknek a mentőcsoportjainak a mozgósítását. Itt a végrehajtó állománynak többek között feladata volt a vízelvezető árkok tisztítása és az ideiglenes védmű építése. Ugye a feltételezett káresemény szerint az esőzések következtében lakóházak alapjai süllyedtek meg, és felépítmények is megrongálódtak. A házakban lévő embereket ki kellett menekíteni, majd elhelyezni őket. Ezen kívül pedig a házak homlokzatát is meg kellett támasztani, a kimenekített emberek részére pedig művelődési házban befogadó helyet üzemeltettek. A feladatokat egyébként mindegyik települési mentőszervezet szakszerűen, precízen és az elméleti oktatásokon elsajátított szaktudás birtokában hajtották végre. Az ő munkájukat a helyszínen minősítő bizottság követte nyomon, ők pedig mindegyik település esetében megfeleltre értékelték a gyakorlatot, ami azt jelenti, hogy ezeken a településeken újabb 5 évre szerezték meg a minősítésüket, és abban az esetben, hogyha főleg itt a nyári időszakban azért elég sokszor találkozhatunk villámárvizekkel, viharokkal, akkor ők a településen tudják segíteni a hivatásos, önkormányzati és az önkéntes tűzoltóknak is a munkáját, és nagyon hálásak vagyunk ezeknek az embereknek, akik a szabadidejükben is ilyen gyakorlatokra eljönnek, és bizonyítják ezt a fajta tudást, amit aztán majd egy valós káresemény során meg is tudnak mutatni a településükön.
1: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófavédelem szóvivője a vendégünk, aki egy Csényében szervezett rendezvényről is beszámol.
0: Egy nagyon szuper nyárias napon történt meg ez a verseny. Május 23-án Csénye településnek a futballpályáján volt ez a versengés, ahol női, férfi, ifjúsági, fiú, valamint szenior kategóriában is megmérkőztek a vármegye önkéntes tűzoltói, emellett pedig még egy főzőverseny is volt itt a helyszínen. A 13 településből érkeztek egyébként csapatok, és ők megmérettették magukat. Ugye ilyenkor 2 versenyszám van, az egyik az a staféta váltófutás, a másik pedig a kismotor fecskendő szerelés, ebben kell bizonyítaniuk. Egyébként ezt a megmérettetést először egy ünnepélyes megnyitó előzte meg, ahol a településnek a polgármestere Král Csaba üdvözölte a csapatokat, majd aztán megkezdődhetett a versengés. Férfi kategóriában Bögött csapata végzett az első helyen, a nők versenyében Csénye önkéntes tűzoltói bizonyultak a legjobbnak, ifjú tűzoltók versenyében a kőszegi fiúk diadalmaskodtak, míg szenior kategóriában pedig a Répcelak csapata nyerte el az elsőséget. A főzőversenyben pedig a legjobb az a Kámi tűzoltók által készített pince pörkölt volt, úgyhogy ők szerezték meg az első helyért járó díjat. Az elismerések és az elért eredményeket követően, a kupák átadását követően Lakatár Gábor tűzoltó ezredes, a Vasvár megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese szólt a csapatokhoz, megköszönte nekik a versengést, valamint a fair hozzáállást, és örömét fejezte ki, hogy az idei évben is ennyien eljöttek erre a versenyre. Emellett pedig megköszönte az önkéntes tűzoltóknak az áldozatkész segítségét a káresemények alkalmával, Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a nap is megmutatta azt, hogy a tűzoltók nem csak a káresemények alkalmával fognak össze, hanem akár ilyen családi és versengős programokban is oda teszik magukat, és szép számmal megjelennek ezeken a rendezvényeken.

0: Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendégünk, aki most arról beszél, vaskeresztes tűzoltó fecskendővel lett gazdagabb.
1: Május 23-a emiatt is volt nagyon mozgalmas, mert nem csak ez a Csényei tűzoltó verseny volt ezen a napon, hanem Vaskeresztési Független Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy új tűzoltó gépjármű fecskendővel gazdagodott, és ezt a Történelmi Egyház általi szentelést követően tudták birtokba venni. A Szertálnál tartották az ünnepséget, ahol többen köszöntő beszédet mondtak. Elsőként az ünneplőkhöz Vindics Gábor, az egyesület elnöke szólt, őt pedig Wölfinger József tűzoltó parancsnok követte. Kranc Tamás, a település polgármestere ezúton is megköszönte a tűzoltóknak a településen élők biztonsága érdekében végzett munkáját. Az egyesület elmúlt évben végzett áldozatkész segítségét pedig Kovács Balázs tűzoltó alezredes, a szombathelyi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője is méltatta és megköszönte. Ezt követően elismerések átadására került sor. Fritz József a Vasvár megyei tűzoltószövetség képviseletében adott át szolgálati jeleket, ezt követően pedig megszentelték a tűzoltóautót, és aztán a tűzoltók birtokba is vehették ezt a gépjármű fecskendőt, úgyhogy a településen élők és a környéken lévő emberek már akár káresemények alkalmával is találkozhatnak ezzel a modern gépjárművel, ami segíti ott a tűzoltóknak a munkáját.
0: Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófa védelem szóvivője vendég, most tűzoltók elismeréséről lesz szó.
1: Május 27-én két település vezető is megköszönte a településen lévő tűzoltóknak a munkáját. Először Huszár Gábor, a Szentgotthárd város polgármestere ismerte el ezt a tevékenységet. Józsa István tűzoltó törzsőrmester, a Szentgotthárdi katasztrófavédelmi őrs szerparancsnoka, és Csóbor Lajos tűzoltó törzsőrmester, a beosztott tűzoltó vehetett át elismerést a városházán. Ezt követően pedig dr. Szabó Barna Körmendváros polgármestere elismerésben részesítette Horváth Máté tűzoltóőrmestert, Herceg Donát Péter tűzoltóőrmestert és Sibinger Tamás tűzoltó főtörzsőrmestert, a körmendi hivatásos tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóit. Szeretnénk mi is megköszönni ezúton az ő munkájukat, és gratulálunk ezekhez az elismerésekhez.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
1: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófavédelem szóvivője a vendégünk, aki a gyermeknap kapcsán a nyitott szertárkapuk napja sikeréről szól.
2: Én magam is itt voltam a május 31-i nyitott szertárkapukon Szombathelyen, és nagy-nagy örömömre szolgált, hogy meg annyi csillogó szempár és mosolygó gyermeki arc lépte át a szertárkaput. 10 órakor nyitottuk fel ezeket, és nem csak itt Szombathelyen, hanem Sárváron, Körmenden, a hivatásos tűzoltóparancsnokságokon, 5 további önkormányzati tűzoltóságon és 16 önkéntes tűzoltó egyesületnél. Egészen 4 óráig jöhettek a tűzoltóságokra az érdeklődők, és meg annyian tették is ezt. Egy nagyon szép tavaszias nap volt ez, úgyhogy semmi sem szekte itt a jókedvnek az útját. Amellett, hogy a gyermekek megtekinthették a tűzoltó szakfelszereléseket, gépjárműveket, próbariasztásoknak lehettek a szem- és fültanúi, emellett volt, hogy egyébként éles riasztásokat is láthattak, ugyanis itt Szombathelyen például ezen napon több ajtónyitáshoz is riasztottak tűzoltókat, tehát élesben is megtekinthették, hogy hogy történik az, amikor a tűzoltók tűzhöz vagy műszaki mentéshez vonulnak. Emellett több laktanyában volt vízsugárral célba lövés, fotózkodásra is lehetőség nyílt, és a gyermekek például az egyik laktanya udvarában kirakókat is kirakhattak, kaptak ajándékokat is, színezőket is magukkal vihettek, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy megfelelő ünneplése volt a gyermeknapnak, és ezáltal is nagyon sok boldog kisgyerek térhetett este haza, ugyanis találkozhattak azokkal az emberekkel, akiket sokan példaképüknek tekintenek és felnéznek rájuk. Úgyhogy köszönjük, hogy ennyien ellátogattak a laktanyáinkba, és bízunk benne, hogy a jövő évi gyermeknapon is ugyanennyi boldog, csillogó szempárt köszönhetünk majd itt a laktanyákban.

0: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője a vendégünk, aki a nemrégiben életbe léptetett tűzgyújtási tilalom apropóján sorol néhány prevenciós jó tanácsot.
1: A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikulai időjárás miatt május 29-től az ország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és a külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a vasút és közút menti fásításokban és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag és a gazégetés sem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Amit fontosnak tartunk elmondani, hogy az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtás szabályairól mindig a www.erdőtűz.hu vagy a www.katasztrófavédelem.hu honlapon elhelyezett térképen tudnak tájékozódni a lakosok. A szabadtéri tüzeket nagy része emberi tevékenység következménye, ezért különösen fontos óvatosság és a szabályoknak a mindenkori betartása. A kerti grillezésre, bográcsozásra továbbra is lehetőség van, ám mindig legyen helyben a tűzoltásra alkalmas kéziszerszám. A tüzet nem szabad soha felügyelet nélkül hagyni. Ha befejeztük a kerti sütést, főzést, alaposan el kell oltani a tüzet, hiszen az még napokig képes parázslani. Érdemes előzetesen tájékozódni a várható időjárásról, feles időben pedig soha ne gyújtsunk tüzet. Ha tüzet észlelünk, akkor pedig hívjuk a 112-es segélyhívó számot, ahonnan az azonnal érkezik segítség.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ennyi volt mai Délvasi Barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Maga a labdarúgás az mindig vonzott. Korábban játékosként, de aztán rájöttem, hogy nem vagyok túl sikeres játékosként, így elkezdtem a játékvezetést, és szerintem a labdarúgás világ olyan, hogy nehéz tőle megszabadulni, vagy tulajdonképpen hátat fordítani neki. A háttér az mindig is érdekelt, hogy hogyan működik maga a labdarúgás, milyen lehetőségek vannak benne, és úgy gondolom, hogy Vas megyében ezt tudom érvényesíteni, kamatoztatni. Mindig pozitív vagyok, csak így tudom csinálni. Konkrét tervek nincsenek, vannak olyan dolgok, amik bennem, hogy lehetne valamin változtatni, de ez csak a csapatokkal együtt működik, és hogy ő nekik jó legyen, hiszen a bajnokság az értük működik, értük zajlik. Úgyhogy a csapatokkal együtt működve szeretném ezt valahogy megcsinálni. Valamilyen szinten természetes, hogy kevesebb a csapat, mert kevesebb a gyermek, és így egyszerűen nem tudunk annyi csapatot kiállítani, mint eddig. A cél az, hogy minél több gyermeket érjünk el, és az amatőr labdarúgásból merítsünk, mert abból lesz majd egy új haladás, egy új jó szombathelyi labdarúgás, és ezeken keresztül lehet majd, én úgy gondolom, hogy tovább lépni. Maga a kupa pedig azért is próbáltuk úgy megszervezni, mint a nagy MOL Magyar Kupát. Talán valamilyen élményt tudunk adni így a csapatoknak, a gyermekeknek, a csapatvezetőknek, a szülőknek, hogy átérezzék azt a feelinget, amiért érdemes focizni. És ha már ezzel az élménnyel gazdagodnak a gyerekek, akkor motiválva fognak focizni. Most már ugye varként nem dolgozom, most ellenőrként folytatom a tevékenységemet, de szerettem azt a részt is. A VAR tulajdonképpen a nagyobb döntéseknek a kiküszöbölésére lett kitalálva, ami azt jelenti, hogy két méteres lest, amit mindenki lát, csak a játékvezető nem, akkor az tényleg az megítélésre kerüljön. A szürke zóna, amikor azt mondom, egy kezezés nagyon nehéz megítélni, tehát amennyire valaki az egyik csapat azt látja, hogy kéz, a másik azt látja, hogy nem kéz, azt a VAR is igazából nehezen tudja átfordítani, vagy nem tudom, hogy ezt pontosan hogy mondjam, inkább az a lényeg, hogy akkor avatkozik bele a VAR, amikor egyértelműen rossz döntés születik. Amikor lehet ez is, lehet az is, akkor tulajdonképpen a VAR-nak nincs feladata. És vita meg így is úgy is lesz, mert a foci azért szép, mert ehhez mindenki ért, és mindenki a saját belátása szerint tud ebben

0: Most Pintér Csaba igazgató, az MLS Vasvár megyei igazgatóságának vezetője a mikrofonnál, őt ismerhetik meg a következő percekben kicsit jobban, aki a Vasi Bajnokság rövid értékelése mellett terveiről is beszélt. Egy jövő pénteki programajánlóval zárunk. Kovács Fanni, a Zumbarátok Egyesület vezetője ajánlja ezt az önök figyelmébe most.
1: Ez tulajdonképpen, ha egy laikus kérdezi, kicsit a részemről is van ez a kérdés, mint laikus kérdező, hogy ez tánc, de tulajdonképpen azért a táncon túl ennek módszertannal alátámasztott mozdulatai vannak, ugye, ami egészséget és sportot is támogat.
2: Igen, hát igazából a zumba az a latin táncokat foglalja magába elsősorban, és onnan vesz át lépésformákat, de azért néha már így az aerobik jelleg is megjelenik, és hát igazából ezt minden zumba oktató egy kicsit magáévá formálja, tehát azért a koreográfiákban az adott oktatóknak a stílusa is megmutatkozik, hogy ők mit szeretnek, és mi az, amiben jól érzik magukat.
1: Egy programot is a figyelme ajánlottál. Jó időben szóljunk erről is mi. Ez a másik program júniusban lesz, úgy tudom.
2: Igen, ez egy pénteki napon, június 19-én, ez is este 6-kor kezdődik, és kb. Egy órás időtartamuk. Ez a művelődési házban lesz Körmenden, és DJ Horváth Ádámot és Horváth Nagy Anikót hívtuk el Szombathelyről, azon az órán ők lesznek a zumba oktatók, és hát ők nagyon hatalmas energiával rendelkeznek, amit országszinten és még külföldön is felhasználnak, és népszerűsítik ezt a zumba mozgásformát, úgyhogy igazából garantálható, hogy hatalmas hangulat lesz, és várunk mindenkit szeretettel oda is.
1: Ez valamilyen országos akcióhoz kapcsolódik, vagy valamilyen napfordulóhoz, vagy valamihez, vagy egyszerűen kijelöltétek ezt a napot?
2: Egyszerűen kijelöltük, mert nagyon elfoglaltak Ádámék, tényleg mindenfelé járnak az országban is, és hát nagyon örültünk neki, amikor azt mondták, hogy szívesen jönnének Körmendre hozzánk, és hogy találtunk egy napot, amit még így el tudtak vállalni, úgyhogy ezúton is köszönjük nekik.
1: Akkor ennek még egyszer a napját, óráját, helyszínét ismételjük el?
2: Akkor a kihívás napja az május 27-én szerdán 18 és 19 óra között az Ökocentrumban lesz. A június 19-i programunk pedig szintén 18 és 19 óra között a Művelődési Házban Körmenden, és itt még annyit szeretnék elmondani, hogy itt szeretnénk, ha mindenki regisztrálna az eseményre, amit a Facebookon keresztül lehet megtenni. Az oldalunkon megtalálható az esemény, és maga a regisztrációs form is, ezt igazából a korlátozott hely miatt szeretnénk, hogy biztos mindenki kényelmesen elférje.
1: És itt a tavaszban, tavasz végén, nyár elején lesz-e még olyan program, ami városi program, és titeket is lehet látni, vagy most egy kicsit szusszantok meg, hát épp elég ez a kettő?
2: Hát megyünk majd mi még Balatonra is egy zumbás programra, és még ezek voltak így fókuszban, úgyhogy elképzelhető, hogy lesznek még programok, de egyelőre ezeket szeretném így megemlíteni.
1: Köszönöm szépen Kovács Fanninak, a Körmendi Zumbarátok Egyesület vezetőjének az ismertetőt. Reméljük, hogy sokaknak hoztunk kedvet ehhez az energikus mozgásformához, hogy egyet kipróbálják, meglátogassanak benneteket.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsor szerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony idő lesz, átalakítja portfólióját a MediaWorks. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a lába, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula, 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is

99.8 Görmend FM. Sun.

tettünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánya hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend. Megérkezik a nyár első hőhulláma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. A kora délutáni zápor sem szegte kedvét a körmendieknek, sokan voltak kíváncsiak az első közösségi piknikre. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az első alkalommal rendezte meg a Várkert Vibes elnevezésű délutánt. Az ingyenes vasárnapi rendezvényt azért hívták életre, hogy erősítse a közösségi együttlétet a városban. A programban helyi DJ-k zenéltek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és italkínálat is rendelkezésre állt. A program ideje alatt a Holtrábán csónakázni is lehetett. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend programsorozat. Pogács Monika információi következnek.
2: Többnapos kulturális program sorozattal várja a közönséget június 19-e és 21-e között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarára. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvénysorozat színházi előadásokkal, humorral és zenés produkciókkal búcsúztatja a tanévet és köszönti a nyári időszakot. A program június 19-én pénteken este a Pál utcai fiúk című zenés játék előadásával kezdődik. A két részes produkciót a Kaposvári Rockszínház mutatja be Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán. A regényből Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián írt musicalt. Ezt láthatja a közönség Körmenden. Június 20-án szombaton Aranyosi Péter önálló estje várja az érdeklődőket a Várkastély udvarán. A rendezvénysorozat záró napján, június 21-én vasárnap pedig a Made in Hungária című zenés előadást láthatja a közönség szintén a Rockszínház Kaposvár előadásában. Valamennyi program 20 óra 30-kor kezdődik. A jegyek elővételben és a helyszínen is megvásárolhatók. A Körmendi Kulturális Központ célja a programsorozattal, hogy színvonalas kulturális élményekkel gazdagítsa a nyár kezdetét és közösségi találkozási lehetőséget biztosítson a város és térsége lakói számára.
1: Két körmendi testnevelő pedagógus is kategória győztes lett a Magyar Diák Sport Szövetség és a KNH Bank által meghirdetett KNH mozdulja az év kedvenc tesi tanára program Vasvár megyei szavazásán. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Petrovics Bálint, az Olcsai Kis Zoltán általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő alatti intézmények között Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László katolikus általános iskola pedagógusa kapta a legtöbb voksot. A vármegyei elismerések átadását követően hamarosan az is kiderül, hogy a vasi győztesek országos szinten milyen eredményt értek el a versenyben. Jelentős személyi változások a körmendi és térségi katolikus közösségekben. Több a körmendi térséget közvetlenül érintő személyi és szervezeti változásról döntött dr. Székely János megyéspüspök a Szombathelyi Egyházmegyében. Az intézkedések augusztus 1-én léptek hatályba. A legjelentősebb változás, hogy Kis László tiszteletbeli kanonok körmendi esperes plébános új szolgálati helyre kerül. A megyéspüspök a Szombathelyi Szent Kereszt lelkészség plébánossává nevezte ki. Emellett a Brenner János Oktatás Intézmény óvodájának, iskolájának és kollégiumának lelkészi feladatait is ellátja majd. A körmendi Szent Erzsébet plébánia új vezetője Óra Krisztián lesz, aki eddig Sárváron szolgált plébános helyettesként. Új megbízatásához kapcsolódóan a helyi katolikus oktatási intézmény iskola lelkészi feladatait is ellátja. Nemzetközi birkózó gálával és jótékonysági gyűjtéssel ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a KV Birkózó Ese Körmend. A 8. Körmend nemzetközi grund és szabadfogású birkózó gálát a dr. Kristóf László sportcsarnokban rendezték meg. A versenyen 7 egyesület összesen 68 sportolója lépett szőnyegre. A sporteseményhez jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódott, a szervezők adománygyűjtést rendeztek egy ritka betegségben szenvedő fiúsom a támogatására. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egész nyáron várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a tüdőrák kialakulásának kockázata, tájékoztatta az intézmény az MT-t. Közleményükben felhívták a figyelmet, a tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos lehet, hangsúlyozták. Megérkezik a nyár első hulláma a héten. A héten a túlnyomóan napos, derült időben fokozottan emelkedik a nappali csúcshőmérséklet és beköszönt az év első hőhulláma. Vasárnap délután már 32 és 37 Celsius fok között alakulnak a maximumok. A napos időben néhol záporok, zivatarok kialakulhatnak, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A holland kormány megtiltaná a 16 év alatti gyerekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta egy hírportál. A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. A munkaügyi és társadalmi részvételért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a családi vlogokban, termékbemutató videókban és más internetes tartalmakban szereplő gyerekek komoly kockázatoknak lehetnek kitéve.
0: Sporthírek.
1: A magyar versenyzők két aranyat és egy ezüstöt szereztek a vasárnapi 5000 méteres döntőkben. A küldöttségi 14 éremmel, 4 arannyal, valamint 5-5 ezüsttel és bronzzal zárta a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajak-keunó Európa-bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati északnyugati szél, délutára 27 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hang.

0: Mi magyarok.
1: Érted zúg a harang. Nándorfehérvár 1456. Konstantinápoly 1453-as eleste után eluralkodott a rettegés a keresztény világban. Az észak felé induló oszmán seregekkel szemben hazánk maradt Európa védelmezője. A templomokban, kolostorokban a magyarok sikeréért imádkoztak. Ezért válhatott a világtörténelem egyik legnagyobb hírű győzelmévé a Duna és a Száva összefolyásánál a nándorfehérvári diadal. A várat Szilágyi Mihály védte, aki váratlan kitörésével a csata sorsát eldöntötte. A felmentő sereggel sógora Hunyadi János érkezett, akiről a balkáni népek hősi eposzokat zengenek. A kereszteseket Kapisztrán János itáliai ferences szerzetes vezette, aki meggyóntatta a halálos beteg Hunyadit, majd feladta neki az utolsó kenetet. Néhány héttel később maga is a táborban dúló Pest is áldozata lett. A falon küzdő katona Dugovics Titus legendás tettéről így számolt be a kortárs történetíró Antonio Bonfini, mivel sehogy sem tudta megakadályozni, hogy a toronyra kitűzze a jelvényt, átnyalábolta a törököt, és a magasból a mélybe leugorva magával rántotta. Wagner Sándor Dugovics Titus önfeláldozása című festménye a Magyar Nemzeti Galériában látható. A túlerővel szembeni káprázatos győzelem a művészeknek azóta is népszerű témája. Emléke világszerte freskókon, képeken, kódexekben, irodalmi és zeneművekben él tovább. A pápai hálaadás, a déli harangszó pedig naponta emlékezteti a kereszténységet az 1456-os diadalra.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. Elindult a DAN kosárlabda világbajnokság Körmende. Három bolygó és a holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Akosi Gabriella vagyok. Vasban is közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. A Roadpol alkohol és drog elnevezésű nemzetközi akció keretében a héten fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség Magyarország teljes területén, így Vasban is, közölte a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint az ellenőrzések elsődleges célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedésbiztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése. Az egyhetes akció részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaraton ellenőrzést hajtanak végre a rendőrök országszerte. Elindult a DAN kosárlabda világbajnokság Körmenden. A tisztelet és az elfogadás szimbóluma ezen a héten a kosárlabda, mondta Körmend polgármestere a DAN világbajnokság megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, rendkívüli lehetőség a város számára, hogy a nemzetközi viadalt a Kristóf László sportcsarnokban rendezik meg péntekig. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
2: A városunk mindig is híres volt a sportiránti elkötelezettségéről, a kosárlabda szeretetéről és az összefogás erejéről. Ma ismét bebizonyosodik, hogy a sport jóval több, mint puszta versengés. Közösséget teremt, hidakat épít és összekapcsol bennünket, bárhonnan is érkeztünk. Ez a rendezvény különleges jelentőséggel bír, hiszen a sport világában megmutatja, hogy nincsenek határok. A pályán mindenki egyenlő, mindegy ki honnan jött, milyen adottságokkal rendelkezik, hogy milyen nehézségeket kellett leküzdenie az életben. A kosárlabda itt és most nem csak játék, hanem elfogadás, a tisztelet és az együttműködés szimbóluma. Hiszem, hogy mindannyian tanulhatunk egymástól, sportolók, edzők, nézők egyaránt. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a torna létrejöhessen.
1: Nyilvános gólyafióka gyűrűzéseket szervez szerdán és csütörtökön az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága megye több településén. A természetvédelmi program során összesen 13 fehér gólyafészeknél figyelhetik meg az érdeklődők a szakemberek munkáját. A gyűrűzés célja a madarak nyomon követése, a vonulási útvonalak, valamint az állományváltozások kutatása. Szerdán Észak-Vasban, míg csütörtökön Őri Magyarósdon, Szőcén, Rádóckölkeden, Rába hídvégen és Rumban lehet megtekinteni a gyűrűzési munkálatokat. Civilek mentésirányító mentők és rendőrök mentettek életet Sárváron. Sikeres újraélesztésnek köszönhetően mentették meg egy férfi életét vasárnap reggel Sárváron egy áruház parkolójában. A férfi hirtelen összeesett, a helyszínen tartózkodók pedig azonnal megkezdték a segítségnyújtást. Ehhez egy szolgálatban lévő rendőr, Petrovics Gyula rendőr, törzszászlós is csatlakozott és részt vett az újraélesztésben, írja a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A több szereplő összehangolt és kitartó munkájának eredményeként a férfi keringése visszatért és kórházba szállították. Ezüstérmes lett Vas megye a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén. Országos második helyezést ért el a vasi csapat a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén, amelyet Balmazújvárosban rendeztek. Megyénket a Sárvári Gárdonyi Általános Iskola két tanulója képviselte. A résztvevőknek közlekedési ismereteikről kellett számot adniuk kreszteszt kitöltésével, majd a városi forgalomban a szabályos kerékpáros közlekedést is be kellett mutatniuk. A döntő ügyességi pályás versenyszámmal zárult, a 19 vármegye csapatait felvonultató versenyen végül Vas a második helyen végzett. Három bolygó és a holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt a nyugati horizonton június 16-án és 17-én naplemente után, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-vel. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel az alkonyati égen, amelyhez vékony holdcsarló is csatlakozik. A két egymást követő estén más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. További 16,5 millió eurós uniós támogatást jelentett be az afrikai ebola járvány megfékezésére az Európai Bizottság válságkezelésért felelős tagja Brüsszelben. A brüsszeli végrehajtó testület tájékoztatása szerint az egészség szavatolása közös felelősség. Európa továbbra is kiáll az Afrikai Unió közegészségügyi ügynöksége, a WHO és a járvány frontvonalában álló közösségek mellett. Ez bizonyítja, hogy amikor életek forognak kockán, a világ képes összefogni és cselekedni, mondta az uniós biztos. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök egy internetes közösségi oldalon megjelent bejegyzésben közölte, hogy az egyesség megszüntetése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának.
0: Sporthírek.
1: Az ötszörös győztes brazil válogatott 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval a tengeren túli labdarúgó világbajnokság C csoportjának nyitó mérkőzésén. Afrikai együttes korábban sosem szerzett gólt dél-amerikai csapat ellen világbajnokságon, a marokkói válogatott az első, amelynek ez sikerült.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati északnyugati szél, délutára 27 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
3: Tamo rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipa pa' mí. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend. Megérkezik a nyár első hőhulláma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. A kora délutáni zápor sem szegte kedvét a körmendieknek, sokan voltak kíváncsiak az első közösségi piknikre. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az első alkalommal rendezte meg a Várkert Vibes elnevezésű délutánt. Az ingyenes vasárnapi rendezvényt azért hívták életre, hogy erősítse a közösségi együttlétet a városban. A programban helyi DJ-k zenéltek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és italkínálat is rendelkezésre állt. A program ideje alatt a Holt Rábán csónakázni is lehetett. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend programsorozat. Pogács Monika információi következnek.
2: Többnapos kulturális program sorozattal várja a közönséget június 19-e és 21-e között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarára. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvénysorozat színházi előadásokkal, humorral és zenés produkciókkal búcsúztatja a tanévet és köszönti a nyári időszakot. A program június 19-én pénteken este a Pál utcai fiúk című zenés játék előadásával kezdődik. A két részes produkciót a Kaposvári Rock Színház mutatja be Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán. A regényből Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián írt musicalt. Ezt láthatja a közönség Körmenden. Június 20-án szombaton Aranyosi Péter önálló estje várja az érdeklődőket a Várkastély udvarán. A rendezvény sorozat záró napján, június 21-én vasárnap pedig a Made in Hungária című zenés előadást láthatja a közönség szintén a Rock Színház Kaposvár előadásában. Valamennyi program 20 óra 30-kor kezdődik. A jegyek elővételben és a helyszínen is megvásárolhatók. A Körmendi Kulturális Központ célja a programsorozattal, hogy színvonalas kulturális élményekkel gazdagítsa a nyár kezdetét és közösségi találkozási lehetőséget biztosítson a város és térsége lakói számára.
1: Két körmendi testnevelő pedagógus is kategória győztes lett a Magyar Diák Sport Szövetség és a KNTH Bank által meghirdetett KNTH mozdulja az év kedvenc tesi tanára program Vasvár megyei szavazásán. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Petrovics Bálint, az Olcsai Kis Zoltán általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő alatti intézmények között Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László katolikus általános iskola pedagógusa kapta a legtöbb okot. A vármegyei elismerések átadását követően hamarosan az is kiderül, hogy a vasi győztesek országos szinten milyen eredményt értek el a versenyben. Jelentős személyi változások a körmendi és térségi katolikus közösségekben. Több a körmendi térséget közvetlenül érintő személyi és szervezeti változásról döntött dr. Székely János megyéspüspök a Szombathelyi Egyházmegyében. Az intézkedések augusztus 1-én léptek hatályba. A legjelentősebb változás, hogy Kis László tiszteletbeli kanonok körmendi esperes plébános új szolgálati helyre kerül. A megyéspüspök a Szombathelyi Szent Kereszt lelkészség plébánossává nevezte ki. Emellett a Brenner János Oktatás Intézmény óvodájának, iskolájának és kollégiumának lelkészi feladatait is ellátja majd. A körmendi Szent Erzsébet plébánia új vezetője Óra Krisztián lesz, aki eddig Sárváron szolgált plébános helyettesként. Új megbízatásához kapcsolódóan a helyi katolikus oktatási intézmény iskola lelkészi feladatait is ellátja. Nemzetközi birkózó gálával és jótékonysági gyűjtéssel ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a KV Birkózó Ese Körmend. A 8. Körmend nemzetközi grund és szabadfogású birkózó gálát a dr. Kristóf László sportcsarnokban rendezték meg. A versenyen 7 egyesület összesen 68 sportolója lépett szőnyegre. A sporteseményhez jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódott, a szervezők adománygyűjtést rendeztek egy ritka betegségben szenvedő fiúsomat támogatására. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egész nyáron várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a tüdőrák kialakulásának kockázata, tájékoztatta az intézmény az MT-t. Közleményükben felhívták a figyelmet, a tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos lehet, hangsúlyozták. Megérkezik a nyár első hulláma a héten. A héten a túlnyomóan napos, derült időben fokozottan emelkedik a nappali csúcshőmérséklet és beköszönt az év első hőhulláma. Vasárnap délután már 32 és 37 Celsius fok között alakulnak a maximumok. A napos időben néha záporok, zivatarok kialakulhatnak, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A holland kormány megtiltaná a 16 év alatti gyerekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta egy hírportál. A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. A munkaügyi és társadalmi részvételért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a családi vlogokban, termékbemutató videókban és más internetes tartalmakban szereplő gyerekek komoly kockázatoknak lehetnek kitéve.
0: Sporthírek.
1: A magyar versenyzők 2 aranyat és 1 ezüstöt szereztek a vasárnapi 5000 méteres döntőkben. A küldöttségi 14 éremmel, 4 arannyal, valamint 5 ezüsttel és bronzzal zárta a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati északnyugati szél, délutára 27 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. Elindult a Dán kosárlabda világbajnokság Körmende. Három bolygó és a holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban is közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. A Roadpol alkohol és drog elnevezésű nemzetközi akció keretében a héten fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség Magyarország teljes területén, így Vasban is, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint az ellenőrzések elsődleges célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedésbiztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése. Az egyhetes akció részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaraton ellenőrzést hajtanak végre a rendőrök országszerte. Elindult a Dán kosárlabda világbajnokság Körmenden. A tisztelet és az elfogadás szimbóluma ezen a héten a kosárlabda, mondta Körmend polgármestere a Dán világbajnokság megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, rendkívüli lehetőség a város számára, hogy a nemzetközi viadalt a Kristóf László sportcsarnokban rendezik meg péntekig. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
2: Városunk mindig is híres volt a sportiránti elkötelezettségéről, a kosárlabda szeretetéről és az összefogás erejéről. Ma ismét bebizonyosodik, hogy a sport jóval több, mint puszta versengés. Közösséget teremt, hidakat épít és összekapcsol bennünket, bárhonnan is érkeztünk. Ez a rendezvény különleges jelentőséggel bír, hiszen a sportvilágában megmutatja, hogy nincsenek határok. A pályán mindenki egyenlő, mindegy ki honnan jött, milyen adottságokkal rendelkezik, vagy milyen nehézségeket kellett leküzdenie az életben. A kosárlabda itt és most nem csak játék, hanem elfogadás, a tisztelet és az együttműködés szimbóluma. Hiszem, hogy mindannyian tanulhatunk egymástól, sportolók, edzők, nézők egyaránt. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a torna létrejöhessen.
1: Nyilvános gólyafióka gyűrűzéseket szervez szerdán és csütörtökön az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága megye több településén. A természetvédelmi program során összesen 13 fehér gólyafészeknél figyelhetik meg az érdeklődők a szakemberek munkáját. A gyűrűzés célja a madarak nyomon követése, a vonulási útvonalak, valamint az állományváltozások kutatása. Szerdán Észak-Vasban, még csütörtökön Őri Magyarósdon, Szőcén, Rádóckölkeden, Rába hídvégen és Rumban lehet megtekinteni a gyűrűzési munkálatokat. Civilek mentésirányító mentők és rendőrök mentettek életet Sárváron. Sikeres újraélesztésnek köszönhetően mentették meg egy férfi életét vasárnap reggel Sárváron egy áruház parkolójában. A férfi hirtelen összeesett, a helyszínen tartózkodók pedig azonnal megkezdték a segítségnyújtást. Ehhez egy szolgálatban lévő rendőr, Petrovics Gyula rendőr, törzszászlós is csatlakozott és részt vett az újraélesztésben, írja a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A több szereplő összehangolt és kitartó munkájának eredményeként a férfi keringése visszatért és kórházba szállították. Ezüstérmes lett Vas megye a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén. Országos második helyezést ért el a vasi csapat a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén, amelyet Balmazújvárosban rendeztek. Megyénket a Sárvári Gárdonyi Általános Iskola két tanulója képviselte. A résztvevőknek közlekedési ismereteikről kellett számot adniuk kreszteszt kitöltésével, majd a városi forgalomban a szabályos kerékpáros közlekedést is be kellett mutatniuk. A döntő ügyességi pályás versenyszámmal zárult, a 19 vármegye csapatait felvonultató versenyen végül Vas a második helyen végzett. Három bolygó és a holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt a nyugati horizonton június 16-án és 17-én naplemente után, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-vel. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel az alkonyati égen, amelyhez vékony holdcsarló is csatlakozik. A két egymást követő estén más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. További 16,5 millió eurós uniós támogatást jelentett be az afrikai ebola járvány megfékezésére az Európai Bizottság válságkezelésért felelős tagja Brüsszelben. A brüsszeli végrehajtó testület tájékoztatása szerint az egészség szavatolása közös felelősség. Európa továbbra is kiáll az Afrikai Unió közegészségügyi ügynöksége, a WHO és a járvány frontvonalában álló közösségek mellett. Ez bizonyítja, hogy amikor életek forognak kockán, a világ képes összefogni és cselekedni, mondta az uniós biztos. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök egy internetes közösségi oldalon megjelent bejegyzésben közölte, hogy az egyesség megszüntetése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának.
0: Sporthírek.
1: Az ötszörös győztes brazil válogatott 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval a tengeren túli labdarúgó világbajnokság C csoportjának nyitó mérkőzésén. Afrikai együttes korábban sosem szerzett gólt dél-amerikai csapat ellen világbajnokságon, a marokkói válogatott az első, amelynek ez sikerült.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati északnyugati szél, délutára 27 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem kell a pompa, a harsány ígére.

0: Közlekedési információk.
1: Elindult az egyhetes razzia a vasi utakon is, ennek keretében majd pénteken egy 24 órás drogmaraton akciót is szerveznek. Az ellenőrzés egy nemzetközi kezdeményezés keretében folyik az egész országban. A rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ez pontosan azt jelenti, hogy a megye útjain is bármikor találkozhatunk nagyszabású szondáztatással. Az alkohol már kis mennyiségben is kedvezőtlenül befolyásolhatja az agy működését, ami felelőtlen, veszélyes manőverekhez és gyors hajtáshoz vezethet. Emellett a jármű biztonságos irányításához szükséges finom motoros mozgások szintén pontatlanabbá válhatnak, ami kiszámíthatatlan reakciókat eredményez. Hívja fel a figyelmet a Rotpool akció apropóján a vasi főkapitányság.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.
2: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
0: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours. Nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gángó Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
5: Reklámot hallottak.
2: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Kolibri Hungary.
5: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
4: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
5: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
6: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
7: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend. Megérkezik a nyár első hőhulláma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. A kora délutáni zápor sem szegte kedvét a körmendieknek, sokan voltak kíváncsiak az első közösségi piknikre. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az első alkalommal rendezte meg a Várkert Vibes elnevezésű délutánt. Az ingyenes vasárnapi rendezvényt azért hívták életre, hogy erősítse a közösségi együttlétet a városban. A programban helyi DJ-k zenéltek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és italkínálat is rendelkezésre állt. A program ideje alatt a Holtrában csónakázni is lehetett. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend programsorozat. Pogacs Monika információi következnek.
9: Többnapos kulturális program sorozattal várja a közönséget június 19-e és 21-e között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarára. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvénysorozat színházi előadásokkal, humorral és zenés produkciókkal búcsúztatja a tanévet és köszönti a nyári időszakot. A program június 19-én pénteken este a Pál utcai fiúk című zenés játék előadásával kezdődik. A két részes produkciót a Kaposvári Rockszínház mutatja be Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán. A regényből Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián írt musicalt. Ezt láthatja a közönség Körmenden. Június 20-án szombaton Aranyosi Péter önálló estje várja az érdeklődőket a Várkastély udvarán. A rendezvény sorozat záró napján, június 21-én vasárnap pedig a Made in Hungária című zenés előadást láthatja a közönség szintén a Rockszínház Kaposvár előadásában. Valamennyi program 20 óra 30-kor kezdődik. A jegyek elővételben és a helyszínen is megvásárolhatók. A Körmendi Kulturális Központ célja a programsorozattal, hogy színvonalas kulturális élményekkel gazdagítsa a nyár kezdetét és közösségi találkozási lehetőséget biztosítson a város és térsége lakói számára.
8: Két körmendi testnevelő pedagógus is kategória győztes lett a Magyar Diáksport Szövetség és a KNH Bank által meghirdetett KNH mozdulja az év kedvenc tesi tanára program Vasvár megyei szavazásán. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Petrovics Bálint, az Orcsai Kis Zoltán általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő alatti intézmények között Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László katolikus általános iskola pedagógusa kapta a legtöbb voksot. A vármegyei elismerések átadását követően hamarosan az is kiderül, hogy a vasi győztesek országos szinten milyen eredményt értek el a versenyben. Jelentős személyi változások a körmendi és térségi katolikus közösségekben. Több a körmendi térséget közvetlenül érintő személyi és szervezeti változásról döntött dr. Székely János megyéspüspök a Szombathelyi Egyházmegyében. Az intézkedések augusztus 1-én léptek hatályba. A legjelentősebb változás, hogy Kis László tiszteletbeli kanonok körmendi esperes plébános új szolgálati helyre kerül. A megyéspüspök a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség plébánossává nevezte ki. Emellett a Brenner János Oktatás Intézmény óvodájának, iskolájának és kollégiumának lelkészi feladatait is ellátja majd. A körmendi Szent Erzsébet plébánia új vezetője Óra Krisztián lesz, aki eddig Sárváron szolgált plébános helyettesként. Új megbízatásához kapcsolódóan a helyi katolikus oktatási intézmény iskola lelkészi feladatait is ellátja. Nemzetközi birkózó gálával és jótékonysági gyűjtéssel ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a KV Birkózó Ese Körmend. A 8. Körmend nemzetközi grund és szabadfogású birkózó gálát a dr. Kristóf László sportcsarnokban rendezték meg. A versenyen 7 egyesület összesen 68 sportolója lépett szőnyegre. A sporteseményhez jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódott, a szervezők adománygyűjtést rendeztek egy ritka betegségben szenvedő fiú somatájára. Támogatására. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egész nyáron várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a tüdőrák kialakulásának kockázata, tájékoztatta az intézmény az MT-t. Közleményükben felhívták a figyelmet, a tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos lehet, hangsúlyozták. Megérkezik a nyár első hulláma a héten. A héten a túlnyomóan napos, derült időben fokozottan emelkedik a nappali csúcshőmérséklet és beköszönt az év első hőhulláma. Vasárnap délután már 32 és 37 Celsius fok között alakulnak a maximumok. A napos időben néhol záporok, zivatarok kialakulhatnak, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A holland kormány megtiltaná a 16 év alatti gyerekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta egy hírportál. A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. A munkaügyi és társadalmi részvételért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a családi vlogokban, termékbemutató videókban és más internetes tartalmakban szereplő gyerekek komoly kockázatoknak lehetnek kitéve.
3: Sporthírek.
8: A magyar versenyzők 2 aranyat és 1 ezüstöt szereztek a vasárnapi 5000 méteres döntőkben. A küldöttségi 14 éremmel, 4 arannyal, valamint 5-5 ezüsttel és bronzzal zárta a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajak-keunó Európa-bajnokságot.
3: Időjárás jelentés.
8: Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati északnyugati szél, délutára 27 fokra melegszik a levegő.
10: és most.
11: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.
12: 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas kurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten! Karaván Színház.
4: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8.
6: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. Elindult a Dán kosárlabda világbajnokság Körmende. Három bolygó és a holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban is közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. A Rotpol alkohol és drog elnevezésű nemzetközi akció keretében a héten fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség Magyarország teljes területén, így Vasban is, közölte a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint az ellenőrzések elsődleges célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedésbiztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése. Az egyhetes akció részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaraton ellenőrzést hajtanak végre a rendőrök országszerte. Elindult a Dán kosárlabda világbajnokság Körmenden. A tisztelet és az elfogadás szimbóluma ezen a héten a kosárlabda, mondta Körmend polgármestere a Dán világbajnokság megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, rendkívüli lehetőség a város számára, hogy a nemzetközi viadalt a Kristóf László sportcsarnokban rendezik meg péntekig. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
8: Városunk mindig híres volt a sport iránti elkötelezettségéről, a kosárlabda szeretetéről és az összefogás erejéről. Ma ismét bebizonyosodik, hogy a sport jóval több, mint puszta versengés. Közösséget teremt, hidakat épít és összekapcsol bennünket, bárhonnan is érkeztünk. Ez a rendezvény különleges jelentőséggel bír, hiszen a sportvilágában megmutatja, hogy nincsenek határok. A pályán mindenki egyenlő, mindegy ki honnan jött, milyen adottságokkal rendelkezik, vagy milyen nehézségeket kellett leküzdenie az életben. A kosárlabda itt és most nem csak játék, hanem elfogadás, a tisztelet és az együttműködés szimbóluma. Hiszem, hogy mindannyian tanulhatunk egymástól, sportolók, edzők, nézők egyaránt. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a torna létrejöhessen.
7: Nyilvános gólyafióka gyűrűzéseket szervez szerdán és csütörtökön az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága megye több településén. A természetvédelmi program során összesen 13 fehér gólyafészeknél figyelhetik meg az érdeklődők a szakemberek munkáját. A gyűrűzés célja a madarak nyomon követése, a vonulási útvonalak, valamint az állományváltozások kutatása. Szerdán Északvasban, még csütörtökön Őri Magyarósdon, Szőcén, Rádóc Kölkeden, Rába hídvégen és Rumban lehet megtekinteni a gyűrűzési munkálatokat. Civilek mentésirányító mentők és rendőrök mentettek életet Sárváron. Sikeres újraélesztésnek köszönhetően mentették meg egy férfi életét vasárnap reggel Sárváron egy áruház parkolójában. A férfi hirtelen összeesett, a helyszínen tartózkodók pedig azonnal megkezdték a segítségnyújtást. Ehhez egy szolgálatban lévő rendőr, Petrovics Gyula rendőr, törzszászlós is csatlakozott, és részt vett az újraélesztésben, írja a Vasvár megyei rendőr főkapitányság közösségi oldalán. A több szereplő összehangolt és kitartó munkájának eredményeként a férfi keringése visszatért és kórházba szállították. Ezüstérmes lett Vas megye a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén. Országos második helyezést ért el a vasi csapat a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén, amelyet Balmazújvárosban rendeztek. Megyénket a Sárvári Gárdonyi Általános Iskola két tanulója képviselte. A résztvevőknek közlekedési ismereteikről kellett számot adniuk, kreszteszt kitöltésével, majd a városi forgalomban a szabályos kerékpáros közlekedést is be kellett mutatniuk. A döntő ügyességi pályás versenyszámmal zárult, a 19 vármegye csapatait felvonultató versenyen végül Vas a második helyen végzett. Három bolygó és a Holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt a nyugati horizonton június 16-án és 17-én naplemente után, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-vel. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel az alkonyati égen, amelyhez vékony Holdcsarló is csatlakozik. A két egymást követő estén más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. További 16,5 millió eurós uniós támogatást jelentett be az afrikai ebola járvány megfékezésére az Európai Bizottság válságkezelésért felelős tagja Brüsszelben. A brüsszeli végrehajtó testület tájékoztatása szerint az egészség szavatolása közös felelősség. Európa továbbra is kiáll az Afrikai Unió közegészségügyi ügynöksége, a WHO és a járvány frontvonalában álló közösségek mellett. Ez bizonyítja, hogy amikor életek forognak kockán, a világ képes összefogni és cselekedni, mondta az uniós biztos. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök egy internetes közösségi oldalon megjelent bejegyzésben közölte, hogy az egyesség megszüntetése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának.
0: Sporthírek.
7: Az ötszörös győztes brazil válogatott 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval a tengeren túli labdarúgó világbajnokság C csoportjának nyitó mérkőzésén. Afrikai együttes korábban sosem szerzett gólt dél-amerikai csapat ellen világbajnokságon, a marokkói válogatott az első, amelynek ez sikerült.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati északnyugati szél, délutára 27 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de ha örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend. Megérkezik a nyár első hőhulláma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. A kora délutáni zápor sem szegte kedvét a körmendieknek, sokan voltak kíváncsiak az első közösségi piknikre. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az első alkalommal rendezte meg a Várkert Vibes elnevezésű délutánt. Az ingyenes vasárnapi rendezvényt azért hívták életre, hogy erősítse a közösségi együttlétet a városban. A programban helyi DJ-k zenéltek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és italkínálat is rendelkezésre állt. A program ideje alatt a Holtrában csónakázni is lehetett. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend programsorozat. Pogács Monika információi következnek.
7: Többnapos kulturális program sorozattal várja a közönséget június 19-e és 21-e között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarára. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvénysorozat színházi előadásokkal, humorral és zenés produkciókkal búcsúztatja a tanévet és köszönti a nyári időszakot. A program június 19-én pénteken este a Pál utcai fiúk című zenés játék előadásával kezdődik. A két részes produkciót a Kaposvári Rockszínház mutatja be Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán. A regényből Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián írt musicalt. Ezt láthatja a közönség Körmenden. Június 20-án szombaton Aranyosi Péter önálló estje várja az érdeklődőket a Várkastély udvarán. A rendezvény sorozat záró napján, június 21-én vasárnap pedig a Made in Hungária című zenés előadást láthatja a közönség szintén a Rockszínház Kaposvár előadásában. Valamennyi program 20 óra 30-kor kezdődik. A jegyek elővételben és a helyszínen is megvásárolhatók. A Körmendi Kulturális Központ célja a programsorozattal, hogy színvonalas kulturális élményekkel gazdagítsa a nyár kezdetét és közösségi találkozási lehetőséget biztosítson a város és térsége lakói számára.
6: Két körmendi testnevelő pedagógus is kategória győztes lett a Magyar Diák Sport Szövetség és a KNH Bank által meghirdetett KNH Mozdulj az év kedvenc tesi tanára program Vasvár megyei szavazásán. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Petrovics Bálint, az Olcsai Kis Zoltán általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő alatti intézmények között Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László katolikus általános iskola pedagógusa kapta a legtöbb voksot. A vármegyei elismerések átadását követően hamarosan az is kiderül, hogy a vasi győztesek országos szinten milyen eredményt értek el a versenyben. Jelentős személyi változások a körmendi és térségi katolikus közösségekben. Több a körmendi térséget közvetlenül érintő személyi és szervezeti változásról döntött dr. Székely János megyéspüspök a Szombathelyi Egyházmegyében. Az intézkedések augusztus 1-én léptek hatályba. A legjelentősebb változás, hogy Kis László tiszteletbeli kanonok körmendi esperes plébános új szolgálati helyre kerül. A megyéspüspök a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség plébánossává nevezte ki. Emellett a Brenner János Oktatási Intézmény óvodájának, iskolájának és kollégiumának lelkészi feladatait is ellátja majd. A körmendi Szent Erzsébet plébánia új vezetője Óra Krisztián lesz, aki eddig Sárváron szolgált plébános helyettesként. Új megbízatásához kapcsolódóan a helyi katolikus oktatási intézmény iskola lelkészi feladatait is ellátja. Nemzetközi birkózó gálával és jótékonysági gyűjtéssel ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Kávé Birkózó Ese Körmend. A 8. Körmend nemzetközi grund és szabadfogású birkózó gálát a dr. Kristóf László sportcsarnokban rendezték meg. A versenyen 7 egyesület összesen 68 sportolója lépett szőnyegre. A sporteseményhez jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódott, a szervezők adománygyűjtést rendeztek egy ritka betegségben szenvedő fiú Somatán. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egész nyáron várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a tüdőrák kialakulásának kockázata, tájékoztatta az intézmény az MT-t. Közleményükben felhívták a figyelmet, a tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos lehet, hangsúlyozták. Megérkezik a nyár első hulláma a héten. A héten a túlnyomóan napos, derült időben fokozottan emelkedik a nappali csúcshőmérséklet és beköszönt az év első hőhulláma. Vasárnap délután már 32 és 37 Celsius fok között alakulnak a maximumok. A napos időben néha záporok, zivatarok kialakulhatnak, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A holland kormány megtiltaná a 16 év alatti gyerekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta egy hírportál. A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. A munkaügyi és társadalmi részvételért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a családi vlogokban, termékbemutató videókban és más internetes tartalmakban szereplő gyerekek komoly kockázatoknak lehetnek kitéve.
0: Sporthírek.
6: A magyar versenyzők 2 aranyat és 1 ezüstöt szereztek a vasárnapi 5000 méteres döntőkben. A küldöttségi 14 éremmel, 4 aranyjal, valamint 5 ezüsttel és bronzzal zárta a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajak-keunó Európa-bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati északnyugati szél, délutára 27 fokra melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitál.

vonz az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket tekerted, letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom, úgy lennék most melletted vízszintes. Mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktis, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. Elindult a Dán kosárlabda világbajnokság Körmende. Három bolygó és a holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban is közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. A Rotpol alkohol és drog elnevezésű nemzetközi akció keretében a héten fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség Magyarország teljes területén, így Vasban is, közölte a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint az ellenőrzések elsődleges célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedés biztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése. Az egyhetes akció részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaraton ellenőrzést hajtanak végre a rendőrök országszerte. Elindult a Dán kosárlabda világbajnokság Körmenden. A tisztelet és az elfogadás szimbóluma ezen a héten a kosárlabda, mondta Körmend polgármestere a Dán világbajnokság megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, rendkívüli lehetőség a város számára, hogy a nemzetközi viadalt a Kristóf László sportcsarnokban rendezik meg péntekig. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
2: A városunk mindig híres volt a sport iránti elkötelezettségéről, a kosárlabda szeretetéről és az összefogás erejéről. Ma ismét bebizonyosodik, hogy a sport jóval több, mint puszta versengés. Közösséget teremt, hidakat épít és összekapcsol bennünket, bárhonnan is érkeztünk. Ez a rendezvény különleges jelentőséggel bír, hiszen a sport világában megmutatja, hogy nincsenek határok. A pályán mindenki egyenlő, mindegy ki honnan jött, milyen adottságokkal rendelkezik, hogy milyen nehézségeket kellett leküzdeni az életben. A kosárlabda itt és most nem csak játék, hanem elfogadás, a tisztelet és az együttműködés szimbóluma. Hiszem, hogy mindannyian tanulhatunk egymástól, sportolók, edzők, nézők egyaránt. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a torna létrejöhessen.
1: Nyilvános gólyafióka gyűrűzéseket szervez szerdán és csütörtökön az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága megye több településén. A természetvédelmi program során összesen 13 fehér gólyafészeknél figyelhetik meg az érdeklődők a szakemberek munkáját. A gyűrűzés célja a madarak nyomon követése, a vonulási útvonalak, valamint az állományváltozások kutatása. Szerdán Észak-Vasban, még csütörtökön Őri Magyarósdon, Szőcén, Rádóc Kölkeden, Rába hídvégen és Rumban lehet megtekinteni a gyűrűzési munkálatokat. Civilek mentésirányító mentők és rendőrök mentettek életet Sárváron. Sikeres újraélesztésnek köszönhetően mentették meg egy férfi életét vasárnap reggel Sárváron egy áruház parkolójában. A férfi hirtelen összeesett, a helyszínen tartózkodók pedig azonnal megkezdték a segítségnyújtást. Ehhez egy szolgálatban lévő rendőr, Petrovics Gyula rendőr, törzszászlós is csatlakozott és részt vett az újraélesztésben, írja a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A több szereplő összehangolt és kitartó munkájának eredményeként a férfi keringése visszatért és kórházba szállították. Ezüstérmes lett Vas megye a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén. Országos második helyezést ért el a vasi csapat a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén, amelyet Balmazújvárosban rendeztek. Megyénket a Sárvári Gárdonyi Általános Iskola két tanulója képviselte. A résztvevőknek közlekedési ismereteikről kellett számot adniuk, kreszteszt kitöltésével, majd a városi forgalomban a szabályos kerékpáros közlekedést is be kellett mutatniuk. A döntő ügyességi pályás versenyszámmal zárult, a 19 vármegye csapatait felvonultató versenyen végül Vas a második helyen végzett. Három bolygó és a holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt a nyugati horizonton június 16-án és 17-én naplemente után, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-vel. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel az alkonyati égen, amelyhez vékony holdcsarló is csatlakozik. A két egymást követő estén más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. További 16,5 millió eurós uniós támogatást jelentett be az afrikai ebola járvány megfékezésére az Európai Bizottság válságkezelésért felelős tagja Brüsszelben. A brüsszeli végrehajtó testület tájékoztatása szerint az egészségszavatolás a közös felelősség. Európa továbbra is kiáll az Afrikai Unió közegészségügyi ügynöksége, a WHO és a járvány frontvonalában álló közösségek mellett. Ez bizonyítja, hogy amikor életek forognak kockán, a világ képes összefogni és cselekedni, mondta az uniós biztos. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök egy internetes közösségi oldalon megjelent bejegyzésben közölte, hogy az egyesség megszüntetése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának.
0: Sporthírek.
1: Az ötszörös győztes brazil válogatott 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval a tengeren túli labdarúgó világbajnokság C csoportjának nyitó mérkőzésén. Afrikai együttes korábban sosem szerzett gólt dél-amerikai csapat ellen világbajnokságon, a marokkói válogatott az első, amelynek ez sikerült.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati északnyugati szél, délutára 27 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

útnak indultak el délután, itt a 99.8-on. Szép napot mindenkinek, Tóth Cili vagyok itt az éterben, mikrofonnál is egészen 6-ig számítok a figyelmükre. Ma is azok jó kis érdekességeket, hasznos infókat is, na de leginkább a munkaidőt mivel lehet pápörgetni? Hát persze, hogy zenével, hiszen a térség legjobbjai itt szólnak nálunk, Offenbach, Stoffin, Pammert és Agnes után Eminem klasszikus a Lose Yourself érkezik. Ezzel kívánok mindenkinek kitartást a munkához, és jó rádiózást velünk!

0: közlekedési információk.
1: Több helyütt érdemes még a kora délutánban forgalomkorlátozásra számítani a térségben, ugyanis például a 86-oson egyházas rádóc és egészen Szőcerimány közt dolgoznak, burkolatjel festés miatt útszűkületre kell számítani az autósoknak mindkét irányban. Dolgoznak a Magyarszombat-Csákány-Doroszló összekötő úton, itt mindkét irányban kaszálás miatt kell lassabban és körültekintőbben autózni. A 8-ason útkarban tartási munkálatokat végeznek Rönök térségében, úgyhogy aki erre autózik, annak is érdemes fokozott óvatossággal tenni mindezt. Az Őri-Szentpéter-Mária-Újfalu összekötő úton pedig közműépítés miatt kell kicsit körültekintőbben közlekedni, erre is figyeljenek, ha erre indulnának útnak. A Medgyes-Kovácsi-Sorokpolány összekötő úton pedig félpályán zárás mellett kaszálnak a munkagépek. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, azt bátran küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudja rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra is persze, egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gangó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

A hűvös reggellel ellentétben bizony most már nem kell fáznia senkinek, hiszen kellemes 26-27 fok körül értékeket mérhetünk itt a városban, valamint a térségben, és ez holnap már csak tovább fokozódik, ugyanis az előrejelzések szerint az előttünk álló néhány napban bizony akár 33 és 36 fok közé is kúszhat a hőmérők higanyszála, úgyhogy a hétvégére, ahogy kitör a vakáció, úgy berobban az igazi nyárias idő is, de azért érdemes vigyázni, hiszen nagyon magas az UV-sugárzás most is, így 27 fok mellett, úgyhogy ha sokat tartózkodnak a napon, akkor mindenképpen a megfelelő bőrvédelemről gondoskodjanak. Viszont holnap és holnap után egy kis záporzivatar hozhat némi enyhülést, de ahogy mondtam, és csak ismételni tudom magam, ahogy vége lesz az iskolának, a tanévnek, és kitör a vakáció, úgy tör be az igazi nyári idő, ami persze kedvez a szünethez. Mi pedig tikkadunk tovább a munkahelyeken, de hozom, vagyis igyekszem hozni a hűsítő slágereket, úgyhogy megyünk is tovább Jason Derulo és a Glad You Came című 2023-as slágerével, valamint itt lesz majd a One Republic, és a Give Me Something is. Jó rádiózást!

Az első óránknak a végéhez közelítünk szép lassan. Lakosi Gabi hozza kettőkor a legfontosabb híreket, infókat. Aztán jövök én is vissza, és folytatjuk a délután. Szemezgetünk, hiszen a hétvégén ismételten lesznek programok itt a városban, ahová várják az érdeklődőket. Na meg persze hozom majd a jó kis zenéket a folytatásban is, úgyhogy ne menjenek messzire. The Avenor és Drax Project, közösebb pedig Stolmik a hírek előtt itt a 99.8-on.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Kolibri Hungary.
5: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
4: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
5: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
6: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
7: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. Színházi előadásokkal és stand-up-esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend. Megérkezik a nyár első hőhulláma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. A kora délutáni zápor sem szegte kedvét a körmendieknek, sokan voltak kíváncsiak az első közösségi piknikre. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az első alkalommal rendezte meg a Várkert Vibes elnevezésű délutánt. Az ingyenes vasárnapi rendezvényt azért hívták életre, hogy erősítse a közösségi együttlétet a városban. A programban helyi DJ-k zenéltek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és italkínálat is rendelkezésre állt. A program ideje alatt a Holtrában csónakázni is lehetett. Színházi előadásokkal és stand-up-esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend programsorozat. Pogács Monika információi következnek.
9: Többnapos kulturális program sorozattal várja a közönséget június 19-e és 21-e között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarára. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvénysorozat színházi előadásokkal, humorral és zenés produkciókkal búcsúztatja a tanévet és köszönti a nyári időszakot. A program június 19-én pénteken este a Pál utcai fiúk című zenés játék előadásával kezdődik. A két részes produkciót a Kaposvári Rock Színház mutatja be Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán. A regényből Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián írt musicalt. ezt láthatja a közönség Körmenden. Június 20-án szombaton Aranyosi Péter önálló estje várja az érdeklődőket a Várkastély udvarán. A rendezvény sorozat záró napján, június 21-én vasárnap pedig a Made in Hungária című zenés előadást láthatja a közönség szintén a Rock Színház Kaposvár előadásában. Valamennyi program 20 óra 30-kor kezdődik. A jegyek elővételben és a helyszínen is megvásárolhatók. A Körmendi Kulturális Központ célja a programsorozattal, hogy színvonalas kulturális élményekkel gazdagítsa a nyár kezdetét és közösségi találkozási lehetőséget biztosítson a város és térsége lakói számára.
8: Két körmendi testnevelő pedagógus is kategória győztes lett a Magyar Diáksport Szövetség és a KNH Bank által meghirdetett KNH mozdulja az év kedvenc tesi tanára program Vasvár megyei szavazásán. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Petrovics Bálint, az Orcsai Kis Zoltán általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő alatti intézmények között Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László katolikus általános iskola pedagógusa kapta a legtöbb voksot. A vármegyei elismerések átadását követően hamarosan az is kiderül, hogy a vasi győztesek országos szinten milyen eredményt értek el a versenyben. Jelentős személyi változások a körmendi és térségi katolikus közösségekben. Több a körmendi térséget közvetlenül érintő személyi és szervezeti változásról döntött dr. Székely János megyéspüspök a Szombathelyi Egyházmegyében. Az intézkedések augusztus 1-én léptek hatályba. A legjelentősebb változás, hogy Kis László tiszteletbeli kanonok körmendi esperes plébános új szolgálati helyre kerül. A megyéspüspök a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség plébánossává nevezte ki. Emellett a Brenner János Oktatás Intézmény óvodájának, iskolájának és kollégiumának lelkészi feladatait is ellátja majd. A körmendi Szent Erzsébet plébánia új vezetője Óra Krisztián lesz, aki eddig Sárváron szolgált plébános helyettesként. Új megbízatásához kapcsolódóan a helyi katolikus oktatási intézmény iskola lelkészi feladatait is ellátja. Nemzetközi birkózó gálával és jótékonysági gyűjtéssel ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a KV Birkózó Ese Körmend. A 8. Körmend nemzetközi grund és szabadfogású birkózó gálát a dr. Kristóf László sportcsarnokban rendezték meg. A versenyen 7 egyesület összesen 68 sportolója lépett szőnyegre. A sporteseményhez jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódott, a szervezők adománygyűjtést rendeztek egy ritka betegségben szenvedő fiúsomat támogatására. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egész nyáron várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a tüdőrák kialakulásának kockázata, tájékoztatta az intézmény az MT-t. Közleményükben felhívták a figyelmet, a tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos lehet, hangsúlyozták. Megérkezik a nyár első hulláma a héten. A héten a túlnyomóan napos, derült időben fokozottan emelkedik a nappali csúcshőmérséklet, és beköszönt az év első hőhulláma. Vasárnap délután már 32 és 37 Celsius fok között alakulnak a maximumok. A napos időben néhol záporok, zivatarok kialakulhatnak, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A holland kormány megtiltaná a 16 év alatti gyerekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta egy hírportál. A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. A munkaügyi és társadalmi részvételért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a családi vlogokban, termékbemutató videókban és más internetes tartalmakban szereplő gyerekek komoly kockázatoknak lehetnek kitéve.
3: Sporthírek.
8: A magyar versenyzők 2 aranyat és 1 ezüstöt szereztek a vasárnapi 5000 méteres döntőkben. A küldöttségi 14 éremmel, 4 arannyal, valamint 5-5 ezüsttel és bronzzal zárta a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajak-keunó Európa-bajnokságot.
3: Időjárás jelentés.
8: Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 28 fokot mérhetünk.
10: És most.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
10: Ebben az órában is rád hangolva.
11: Everybody get up.

itt vagyok, folytatódik a délután a 99.8-on a Körmend FM-en. Pontosan egy perccel vagyunk 2:45 előtt, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, hiszen a folytatásban is szólnak nálunk a jó kis munkaidő felpörgető, a meghűsítő zenék, hiszen jelenleg is kellemes 27-28 fok körüli értékeket mérhetünk. A zenék sorában pedig Mini Vivával megyünk tovább, valamint szól majd még Ed Sheeran és a Skeletons című tavalyi slágere is. Jó rádiózást!

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Elég mozgalmas volt az elmúlt hétvége, és nincs megállás, ugyanis június 20-án a Múzeumok éjszakájával folytatódnak a programok itt Körmenden. Ezúttal pedig a dr. Batthyány Stratmann László Múzeum nyitja meg kapuit, hiszen az intézmény csatlakozott, ahogy említettem, a Múzeumok éjszakája elnevezésű országos programhoz. Este 6-kor kezdődnek a programok, és egészen éjfélig sok-sok érdekességgel ismerkedhetünk meg a múzeum dolgozóinak jó voltából. Lesz például vasparipa vetélkedő, ez a kvíz pedig kapcsolódik a Vasparipa fénykora című kiállításhoz, amelyben egyébként tárlatvezetés is lesz, ez a különleges kiállítás pedig a Városi Kiállítóteremben látható, úgyhogy érdemes elmenni a tárlatra, aztán utána kitölteni a kvízt. Lesz cipőklipsz készítés a cipőtörténeti gyűjteménybe, ahová viszont regisztrálni kell, ezt június 19-ig lehet megtenni a museum.körmend@gmail.com e-mail címen, vagy a múzeum pénztárában személyesen, de telefonos elérhetőségen is meg lehet tenni mindezt. A foglalkozás ingyenes, de ahogy mondtam, regisztrációhoz kötött lesz. Város séta Pintér György vezetésével sok-sok érdekességet tudhatunk meg a városról, illetve végigjárhatjuk az óváros meghatározó épületeit, megismerhetjük azok korabeli funkcióit, illetve a változásokat is. Lesz tárlatvezetés a Körmend és a Batthyányiak évszázadai című állandó kiállításban is. 10 órától pedig az Andalgó zenekar tart egy akusztikus koncertet a kastély belső udvarán. 11 órától pedig gyönyörködhetünk a Tűzzsonglőrök műsorában. De az elmúlt évekhez hasonlóan lámpás bolyongás is lesz a kastély lezárt részein, Muric Péter vezetésével. Szóval érdemes lesz ellátogatni június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakája programjaira a dr. Batthyány Stratmann László múzeumba. Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok mindenkinek hozzá!
2: Amit

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killi termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Megjelent László Evelyn Májusi Eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Charlie Puth és az Ascension szólt az elmúlt percekben a 99-80 néhány perccel vagyunk fél négy után. Megyünk tovább programajánlóval, ugyanis pénteken, azaz június 19-én este 6 órától a Kiskultúrban zumba partira várják az érdeklődőket. Ide nem csak azokat várják, akik rendszeresen járnak zumba órára, hanem azokat is, akik ismerkednek ezzel a mozgásformával. Horváth Ádám és Horváth Nagy Ancsi lesznek a különleges zumba parti oktatói. Ez a program is ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. A közösségi médiában pedig lehet találni egy ehhez kapcsolódó eseményt, ahol minden jelentkezéshez szükséges információt megtalálnak. Tehát körmendi zumba parti pénteken a Kiskultúrban. Jó szórakozást ehhez a programhoz is mindenkinek!

Álvaro Soler és az Elmizmo szólt a 99.8-on, hamarosan Gáspár Laci és Kekevén közöse a Forog a Föld szól nálunk. Itt lesz velünk a Three Doors Down is, tőlük hozom majd a Here Without You című sikerüket, előttük pedig Illenium, Basti és Devin közös újdonsága Forog, a Feel Alive. Jó rádiózást!

0: Egy újabb óra végéhez közelítünk, vele együtt pedig Lakosi Gabi érkezik ide ismét a stúdióban hozzá a legfontosabb híreket, infókat, de ne menjenek nagyon messzire a készülékektől, jövünk vissza, és folytatjuk a délutánt, van még bő két órányi időnk, én számítok mindenképpen a figyelmükre.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
5: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
6: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. 99.8.
4: Körmend FM.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. Elindult a DAN kosárlabda világbajnokság Körmende. Három bolygó és a holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban is közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. A Roadpol alkohol és drog elnevezésű nemzetközi akció keretében a héten fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség Magyarország teljes területén, így Vasban is, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint az ellenőrzések elsődleges célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedésbiztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése. Az egyhetes akció részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaraton ellenőrzést hajtanak végre a rendőrök országszerte. Elindult a DAN kosárlabda világbajnokság Körmenden. A tisztelet és az elfogadás szimbóluma ezen a héten a kosárlabda, mondta Körmend polgármestere a DAN világbajnokság megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, rendkívüli lehetőség a város számára, hogy a nemzetközi viadalt a Kristóf László sportcsarnokban rendezik meg péntekig. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
8: A városunk mindig is híres volt a sport iránti elkötelezettségéről, a kosárlabda szeretetéről és az összefogás erejéről. Ma ismét bebizonyosodik, hogy a sport jóval több, mint puszta versengés. Közösséget teremt, hidakat épít és összekapcsol bennünket, bárhonnan is érkeztünk. Ez a rendezvény különleges jelentőséggel bír, hiszen a sport világában megmutatja, hogy nincsenek határok. A pályán mindenki egyenlő, mindegy ki honnan jött, milyen adottságokkal rendelkezik, vagy milyen nehézségeket kellett leküzdeni az életben. A kosárlabda itt és most nem csak játék, hanem elfogadás, a tisztelet és az együttműködés szimbóluma. Hiszem, hogy mindannyian tanulhatunk egymástól, sportolók, edzők, nézők egyaránt. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a torna létrejöhessen.
7: Nyilvános gólyafióka gyűrűzéseket szervez szerdán és csütörtökön az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága megye több településén. A természetvédelmi program során összesen 13 fehér gólyafészeknél figyelhetik meg az érdeklődők a szakemberek munkáját. A gyűrűzés célja a madarak nyomon követése, a vonulási útvonalak, valamint az állományváltozások kutatása. Szerdán Északvasban, még csütörtökön Őri Magyarósdon, Szőcén, Rádóckölkeden, Rába hídvégen és Rumban lehet megtekinteni a gyűrűzési munkálatokat. Civilek mentésirányító mentők és rendőrök mentettek életet Sárváron. Sikeres újraélesztésnek köszönhetően mentették meg egy férfi életét vasárnap reggel Sárváron egy áruház parkolójában. A férfi hirtelen összeesett, a helyszínen tartózkodók pedig azonnal megkezdték a segítségnyújtást. Ehhez egy szolgálatban lévő rendőr, Petrovics Gyula rendőr, törzszászlós is csatlakozott és részt vett az újraélesztésben, írja a Vasvár megyei rendőr főkapitányság közösségi oldalán. A több szereplő összehangolt és kitartó munkájának eredményeként a férfi keringése visszatért és kórházba szállították. Ezüstérmes lett Vas megye a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén. Országos második helyezést ért el a vasi csapat a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén, amelyet Balmazújvárosban rendeztek. Megyénket a Sárvári Gárdonyi Általános Iskola két tanulója képviselte. A résztvevőknek közlekedési ismereteikről kellett számot adniuk kreszteszt kitöltésével, majd a városi forgalomban a szabályos kerékpáros közlekedést is be kellett mutatniuk. A döntő ügyességi pályás versenyszámmal zárult, a 19 vármegye csapatait felvonultató versenyen végül Vas a második helyen végzett. Három bolygó és a Holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt a nyugati horizonton június 16-án és 17-én naplemente után, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-vel. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel az alkonyati égen, amelyhez vékony Holdcsarló is csatlakozik. A két egymást követő estén más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. További 16,5 millió eurós uniós támogatást jelentett be az afrikai ebola járvány megfékezésére az Európai Bizottság válságkezelésért felelős tagja Brüsszelben. A brüsszeli végrehajtó testület tájékoztatása szerint az egészség szavatolása közös felelősség. Európa továbbra is kiáll az Afrikai Unió közegészségügyi ügynöksége, a WHO és a járvány frontvonalában álló közösségek mellett. Ez bizonyítja, hogy amikor életek forognak kockán, a világ képes összefogni és cselekedni, mondta az uniós biztos. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök egy internetes közösségi oldalon megjelent bejegyzésben közölte, hogy az egyesség megszüntetése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának.
9: Sporthírek.
7: Az ötszörös győztes brazil válogatott 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval a tengeren túli labdarúgó világbajnokság C csoportjának nyitó mérkőzésén. Afrikai együttes korábban sosem szerzett gólt dél-amerikai csapat ellen világbajnokságon, a marokkói válogatott az első, amelynek ez sikerült.
9: Időjárás jelentés.
7: Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 28 fokot mérhetünk.
9: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Yeah. Egy újabb órája indult el a délutánunknak itt a 99.8-on. Szép délután mindenkinek, aki most kapcsolódik be, én Tóth Cili vagyok. Továbbra is itt az éterben, és egészen 5-ig leszek itt önökkel, hallgatókkal. Hozom a folytatásban is jó kis érdekességeket, hasznos infokat, de persze a térség legjobb zenéi is itt szólnak. LP, Damien, David, Neil Rogers és Tyler után Depeche Móddal megyünk tovább. Question of a Time. Ezt almas nálunk, jó rádiózást!

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

Miközben sok legendes rockzenekar már a visszavonulást fontolgatja, a Deep Purple tagjai továbbra is ugyanazzal a lendülettel dolgoznak, mint évtizedekkel ezelőtt. A zenekar billentyűse Don Airey egy friss interjúban árult el, hogy eszük ágában sincs befejezni a zenélést. A történet különösen érdekes, mert a banda még 2017-ben egy búcsú turnéra indult. A turné végén azonban a dobos állítólag csak annyit mondott, hogy hála az égnek, hogy ezen túl vagyunk, végre újra normális zenekar lehetünk. A búcsú helyett pedig azóta is új lemezek készülnek, és folyamatosak a turnék is. A Deep Purple filozófiája egyszerű, nem terveznek évekre előre, mindig arra koncentrálnak, ami éppen előttük áll. Ha stúdióban vannak, akkor jó albumot akarnak készíteni, ha pedig a színpadon, akkor emlékezetes koncertet adni. A zenekar következő nagyszabású állomás az új album, a Splat, amely július 3-án jelenik meg. A magyar rajongóknak pedig nem kell sokat várniuk, ezután sem, hiszen október 2-án ismét fellépnek a Budapest Aréna színpadán. Tehát úgy tűnik, hogy több mint fél évszázaddal a megalakulás után még mindig ugyanaz a legfontosabb kérdés a zenekarnál. Hogyan lehet a következő koncert még jobb, mint az előző? Tehát Deep Purple új album július 3-án, október 2-án pedig a Budapest Arénában egy jó kis koncert, nálunk pedig a folytatásban érkezik a Smoke on the Water a Deep Purple-től. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Hiába.

Sean Paul, Stalk Ashley és legfrissebb közösük a Ready for the Ride szólt a 99.8-on. Megyünk tovább a folytatásban, egy jó kis érdekességet találtam, és lehet, hogy sokaknak fel is fogja kelteni az érdeklődését, ugyanis egy közel 8 millió forintot érő kincs vár azokra, akik aranyvadászatra indulnának a nyáron Lapföldre. Egy turisztikai iroda egy nagyjából 20 ezer eurót, vagyis ahogy említettem, közel 8 millió forintot érő aranyrudat rejtett el valahol Lapföld területén. A játék a Midnight Sun Hunt, vagyis az éjféli napvadászat nevet kapta, és június 18-án indul. A résztvevőknek fokozatosan közzétett nyomok alapján kell megtalálniuk a kincset. A szervezők szerint a feladványok különböző helyszíneken vezetik végig a játékosokat, miközben bemutatják a régió természeti szépségeit és látnivalóit. A kampány célja egyértelmű, megmutatni, hogy Lapföld nem csak télen a havas tájak és a sarki fény idején izgalmas úti cél. Nyáron egészen különleges élményt kínál az úgynevezett éjféli nap, amikor a nap szinte egyáltalán nem nyugszik le, és a világos éjszakák egészen egyedi hangulatot teremtenek. A szervezők hangsúlyozzák, hogy ez nem egy klasszikus kincskeresés, nem kell ásni, feltúrni a természetet, vagy letérni a kijelölt útvonalakról. Arra kérik inkább a résztvevőket, hogy a keresés közben is vigyázzanak a környezetre, és csak engedélyezett területeken mozogjanak, és hogy mekkora az aranyrúd. Elárulom, a hírek szerint jóval kisebb, mint amit a legtöbben elképzelnének egy ekkora érték hallatán, de hogyha valaki rábukkan, valószínűleg nem a méret lesz az első, ami az eszébe jut.

közelítünk egy olyan óra végéhez, itt a 99.8 hullámhosszán. Lakosi Gabi 4-kor hozza ismét a legfontosabb híreket, infokat. Én pedig jövök majd vissza a hírek után, és folytatjuk a délutánt az utolsó órával, úgyhogy nagyon messzire önök sem menjenek.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten! Karaván Színház.
4: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8.
6: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár Hello Körmend. Megérkezik a nyár első hőhulláma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. A kora délutáni zápor sem szegte kedvét a körmendieknek, sokan voltak kíváncsiak az első közösségi piknikre. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az első alkalommal rendezte meg a Várkert Vibes elnevezésű délutánt. Az ingyenes vasárnapi rendezvényt azért hívták életre, hogy erősítse a közösségi együttlétet a városban. A programban helyi DJ-k zenéltek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és italkínálat is rendelkezésre állt. A program ideje alatt a Holt Rábán csónakázni is lehetett. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár Hello Körmend program sorozat. Pogács Monika információi következnek.
8: Többnapos kulturális program sorozattal várja a közönséget június 19-e és 21-e között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarára. A Hello Nyár Hello Körmend elnevezésű rendezvénysorozat színházi előadásokkal, humorral és zenés produkciókkal búcsúztatja a tanévet és köszönti a nyári időszakot. A program június 19-én pénteken este a Pál utcai fiúk című zenés játék előadásával kezdődik. A két részes produkciót a Kaposvári Rockszínház mutatja be Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán. A regényből Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián írt musicalt. Ezt láthatja a közönség körmenden. Június 20-án szombaton Aranyosi Péter önálló este várja az érdeklődőket a Várkastély udvarán. A rendezvény sorozat záró napján, június 21-én vasárnap pedig a Made in Hungária című zenés előadást láthatja a közönség szintén a Rockszínház Kaposvár előadásában. Valamennyi program 20 óra 30-kor kezdődik. A jegyek elővételben és a helyszínen is megvásárolhatók. A Körmendi Kulturális Központ célja a programsorozattal, hogy színvonalas kulturális élményekkel gazdagítsa a nyár kezdetét és közösségi találkozási lehetőséget biztosítson a város és térsége lakói számára.
7: Két körmendi testnevelő pedagógus is kategória győztes lett a Magyar Diák Sport Szövetség és a KNTH Bank által meghirdetett KNTH Mozdulj az év kedvenc tesi tanára program Vas vármegyei szavazása. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Petrovics Bálint, az Orcsai Kis Zoltán általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő alatti intézmények között Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László katolikus általános iskola pedagógusa kapta a legtöbb voksot. A vármegyei elismerések átadását követően hamarosan az is kiderül, hogy a vasi győztesek országos szinten milyen eredményt értek el a versenyben. Jelentős személyi változások a körmendi és térségi katolikus közösségekben. Több a körmendi térséget közvetlenül érintő személyi és szervezeti változásról döntött dr. Székely János megyéspüspök a szombathelyi egyházmegyében. Az intézkedések augusztus 1-én léptek hatályba. A legjelentősebb változás, hogy Kis László tiszteletbeli kanonok körmendi esperes plébános új szolgálati helyre kerül. A megyéspüspök a szombathelyi Szent Kereszt lelkészség plébánossává nevezte ki. Emellett a Brenner János Oktatási Intézmény óvodájának, iskolájának és kollégiumának lelkészi feladatait is ellátja majd. A körmendi Szent Erzsébet plébánia új vezetője Óra Krisztián lesz, aki eddig Sárváron szolgált plébános helyettesként. Új megbízatásához kapcsolódóan a helyi katolikus oktatási intézmény iskola lelkészi feladatait is ellátja. Nemzetközi birkózó gálával és jótékonysági gyűjtéssel ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Kávé Birkózó Ese Körmend. A 8. Körmend nemzetközi grund és szabadfogású birkózó gálát a dr. Kristóf László sportcsarnokban rendezték meg. A versenyen 7 egyesület összesen 68 sportolója lépett szőnyegre. A sporteseményhez jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódott, a szervezők adománygyűjtést rendeztek egy ritka betegségben szenvedő fiú Somatán. Támogatására. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egész nyáron várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a tüdőrák kialakulásának kockázata, tájékoztatta az intézmény az MT-t. Közleményükben felhívták a figyelmet, a tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos lehet, hangsúlyozták. Megérkezik a nyár első hulláma a héten. A héten a túlnyomóan napos, derült időben fokozottan emelkedik a nappali csúcshőmérséklet és beköszönt az év első hőhulláma. Vasárnap délután már 32 és 37 Celsius fok között alakulnak a maximumok. A napos időben néha záporok, zivatarok kialakulhatnak, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A holland kormány megtiltaná a 16 év alatti gyerekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta egy hírportál. A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. A munkaügyi és társadalmi részvételért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a családi vlogokban, termékbemutató videókban és más internetes tartalmakban szereplő gyerekek komoly kockázatoknak lehetnek kitéve.
0: Sporthírek.
7: A magyar versenyzők 2 aranyat és 1 ezüstöt szereztek a vasárnapi 5000 méteres döntőkben. A küldöttségi 14 éremmel, 4 arannyal, valamint 5 ezüsttel és bronzzal zárta a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajak-keunó Európa-bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
7: Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, zivatarok idején viharos a nyugati, északnyugati szél. Egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 28 fokot mérhetünk.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.
1: These are the reasons I drink.

útjára bocsátottam a délutánunk utolsó óráját itt a 99.8-on a Körmend FM-en. 2:45 előtt járunk, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, igyekszem az utolsó órát is feldobni, na meg felpörgetni. Önöknek is a munka idejét tartsanak velem. Alanis Morissette és Milo indították az órát, Jennifer Lopez-zel pedig megyünk tovább. Get Right, ez a jó kis dalszal most tőle. Jó rádiózást!

hogyha az időjárás is engedi kémlelni az eget. Na de ma és holnap is érdemes lesz egy pillanatra félretenni a telefonokat, és inkább az eget kémlelni, ugyanis június 16-án és 17-én ritkán látható égi együttállásban gyönyörködhetünk a vékony hold sarló mellett. Egyszerre tűnik fel a Merkur, a Mars és a Jupiter is. A legfeltűnőbb szereplő a hold keskeny sarlója lesz, mellette lesz látható a Jupiter, ez lesz a legfényesebb. A Mars vöröses fénye szintén könnyen felismerhető lehet, a Merkur megfigyelése pedig már egy kicsit nagyobb kihívást fog jelenteni, hiszen a horizonthoz közel lesz majd, és viszonylag gyorsan eltűnik az esti szürkületben. A szakemberek szerint a legjobb időpont a megfigyelésre a naplemente utáni fél egy óra, és érdemes olyan helyet választani, ahonnan jól látható a nyugati horizont, és nem takarják a kilátást épületek vagy fák. A látvány azért is különleges, mert bár az égbolton szinte egymás mellett jelennek meg ezek az égi testek, valójában hatalmas távolságok választják el őket. A hold alig 384.000 kilométerre található tőlünk, a Merkur több 100 millió kilométerre, a Mars körülbelül 300 millió kilométerre, míg a Jupiter akár 900 millió kilométerre is lehet a Földtől. Az egyetlen kérdés már csak az, hogy az időjárás partner lesz-e ebben. Többfelé lehetnek gomoly felhők, záporok és zivatarok, viszont sok helyen lesznek hosszabb, rövidebb, derült időszakok. Úgyhogy ha ma nem is, akkor holnap még mindig van egy második esély az együttállás megfigyelésére. Tehát, hogy a tehetik naplemente után nézzenek nyugat felé, hiszen ritkán adódik ilyen alkalom, hogy négy égi test ilyen látványos közelségben díszíti az esti égboltot.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Reklámot hallottak.
1: És most
0: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Kanada Gomez és a System of Love forgott a 99-80 néhány perccel vagyunk, 4:30 után megyünk tovább a folytatásban, érkezik majd Bargosi Brothers Company és a Gyere Velem, Stoll Jonas Blue és J.P. Cooper közös a Perfect Strangers, előttük pedig Neo és a Closer indul. Jó rádiózást!

És elérkeztünk szép lassan a mai délutánunknak a végéhez. Nem sokára 5 óra, amikor ismét Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, de ne menjenek önök sem messzire a készülékektől, hiszen a folytatásban is szólnak a jó zenék. Én pedig megköszönöm, hogy velem töltötték a mai délutánt. Holnap ugyanígy 1 és 5 között leszek itt önökkel, tartsanak akkor is velem. Igyekszem feldobni a kedvüket, na meg a munkaidőt is. Tóth Cilit hallották az elmúlt 4 órában. További szép estét és jó rádiózást velünk!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. Elindult a DAN kosárlabda világbajnokság Körmende. Három bolygó és a Holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban is közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. A Roadpol alkohol és drog elnevezésű nemzetközi akció keretében a héten fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség Magyarország teljes területén, így Vasban is, közölte a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint az ellenőrzések elsődleges célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedésbiztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése. Az egyhetes akció részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaraton ellenőrzést hajtanak végre a rendőrök országszerte. Elindult a DAN kosárlabda világbajnokság Körmenden. A tisztelet és az elfogadás szimbóluma ezen a héten a kosárlabda, mondta a Körmend polgármestere a DAN világbajnokság megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, rendkívüli lehetőség a város számára, hogy a nemzetközi viadalt a Kristóf László sportcsarnokban rendezik meg péntekig. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
7: A városunk mindig is híres volt a sport iránti elkötelezettségéről, a kosárlabda szeretetéről és az összefogás erejéről. Ma ismét bebizonyosodik, hogy a sport jóval több, mint puszta versengés. Közösséget teremt, hidakat épít és összekapcsol bennünket, bárhonnan is érkeztünk. Ez a rendezvény különleges jelentőséggel bír, hiszen a sport világában megmutatja, hogy nincsenek határok. A pályán mindenki egyenlő, mindegy ki honnan jött, milyen adottságokkal rendelkezik, vagy milyen nehézségeket kellett leküzdenie az életben. A kosárlabda itt és most nem csak játék, hanem elfogadás, a tisztelet és az együttműködés szimbóluma. Hiszem, hogy mindannyian tanulhatunk egymástól, sportolók, edzők, nézők egyaránt. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a torna létrejöhessen.
6: Nyilvános gólyafióka gyűrűzéseket szervez szerdán és csütörtökön az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága megye több településén. A természetvédelmi program során összesen 13 fehér gólyafészeknél figyelhetik meg az érdeklődők a szakemberek munkáját. A gyűrűzés célja a madarak nyomon követése, a vonulási útvonalak, valamint az állományváltozások kutatása. Szerdán Északvasban, még csütörtökön Őri Magyarósdon, Szőcén, Rádóckölkeden, Rába hídvégen és Rumban lehet megtekinteni a gyűrűzési munkálatokat. Civilek mentésirányító mentők és rendőrök mentettek életet Sárváron. Sikeres újraélesztésnek köszönhetően mentették meg egy férfi életét vasárnap reggel Sárváron egy áruház parkolójában. A férfi hirtelen összeesett, a helyszínen tartózkodók pedig azonnal megkezdték a segítségnyújtást. Ehhez egy szolgálatban lévő rendőr, Petrovics Gyula rendőr, törzszászlós is csatlakozott és részt vett az újraélesztésben, írja a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A több szereplő összehangolt és kitartó munkájának eredményeként a férfi keringése visszatért és kórházba szállították. Ezüstérmes lett Vas megye a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén. Országos második helyezést ért el a vasi csapat a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén, amelyet Balmazújvárosban rendeztek. Megyénket a Sárvári Gárdonyi Általános Iskola két tanulója képviselte. A résztvevőknek közlekedési ismereteikről kellett számot adniuk, kreszteszt kitöltésével, majd a városi forgalomban a szabályos kerékpáros közlekedést is be kellett mutatniuk. A döntő ügyességi pályás versenyszámmal zárult, a 19 vármegye csapatait felvonultató versenyen végül Vas a második helyen végzett. Három bolygó és a Holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt a nyugati horizonton június 16-án és 17-én naplemente után, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-vel. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel az alkonyati égen, amelyhez vékony Holdcsarló is csatlakozik. A két egymást követő estén más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. További 16,5 millió eurós uniós támogatást jelentett be az afrikai ebola járvány megfékezésére az Európai Bizottság válságkezelésért felelős tagja Brüsszelben. A brüsszeli végrehajtó testület tájékoztatása szerint az egészségszavatolás a közös felelősség. Európa továbbra is kiáll az Afrikai Unió közegészségügyi ügynöksége, a WHO és a járvány frontvonalában álló közösségek mellett. Ez bizonyítja, hogy amikor életek forognak kockán, a világ képes összefogni és cselekedni, mondta az uniós biztos. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök egy internetes közösségi oldalon megjelent bejegyzésben közölte, hogy az egyesség megszüntetése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának.
0: Sporthírek.
6: Az ötszörös győztes brazil válogatott 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval a tengeren túli labdarúgó világbajnokság C csoportjának nyitó mérkőzésén. Afrikai együttes korábban sosem szerzett gólt dél-amerikai csapat ellen világbajnokságon, a marokkói válogatott az első, amelynek ez sikerült.
0: Időjárás jelentés.
6: Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 28 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.
1: 99.8.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend. Megérkezik a nyár első hőhulláma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. A kora délutáni zápor sem szegte kedvét a körmendieknek, sokan voltak kíváncsiak az első közösségi piknikre. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az első alkalommal rendezte meg a Várkert Vibes elnevezésű délutánt. Az ingyenes vasárnapi rendezvényt azért hívták életre, hogy erősítse a közösségi együttlétet a városban. A programban helyi DJ-k zenéltek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és italkínálat is rendelkezésre állt. A program ideje alatt a Holtrában csónakázni is lehetett. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend programsorozat. Pogács Monika információi következnek.
2: Többnapos kulturális program sorozattal várja a közönséget június 19-e és 21-e között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarára. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvénysorozat színházi előadásokkal, humorral és zenés produkciókkal búcsúztatja a tanévet és köszönti a nyári időszakot. A program június 19-én pénteken este a Pál utcai fiúk című zenés játék előadásával kezdődik. A két részes produkciót a Kaposvári Rockszínház mutatja be Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán. A regényből Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián írt musicalt. Ezt láthatja a közönség Körmenden. Június 20-án szombaton Aranyosi Péter önálló estje várja az érdeklődőket a Várkastély udvarán. A rendezvénysorozat záró napján, június 21-én vasárnap pedig a Made in Hungária című zenés előadást láthatja a közönség szintén a Rockszínház Kaposvár előadásában. Valamennyi program 20 óra 30-kor kezdődik. A jegyek elővételben és a helyszínen is megvásárolhatók. A Körmendi Kulturális Központ célja a programsorozattal, hogy színvonalas kulturális élményekkel gazdagítsa a nyár kezdetét és közösségi találkozási lehetőséget biztosítson a város és térsége lakói számára.
1: Két körmendi testnevelő pedagógus is kategória győztes lett a Magyar Diáksport Szövetség és a KNTH Bank által meghirdetett KNTH mozdulja az év kedvenc tesi tanára program Vasvár megyei szavazásán. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Petrovics Bálint, az Olcsai Kis Zoltán általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő alatti intézmények között Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László katolikus általános iskola pedagógusa kapta a legtöbb voksot. A vármegyei elismerések átadását követően hamarosan az is kiderül, hogy a vasi győztesek országos szinten milyen eredményt értek el a versenyben. Jelentős személyi változások a körmendi és térségi katolikus közösségekben. Több a körmendi térséget közvetlenül érintő személyi és szervezeti változásról döntött dr. Székely János megyéspüspök a szombathelyi egyházmegyében. Az intézkedések augusztus 1-én léptek hatályba. A legjelentősebb változás, hogy Kis László tiszteletbeli kanonok körmendi esperes plébános új szolgálati helyre kerül. A megyéspüspök a szombathelyi Szent Kereszt lelkészség plébánossává nevezte ki. Emellett a Brenner János Oktatás Intézmény óvodájának, iskolájának és kollégiumának lelkészi feladatait is ellátja majd. A körmendi Szent Erzsébet plébánia új vezetője Óra Krisztián lesz, aki eddig Sárváron szolgált plébános helyettesként. Új megbízatásához kapcsolódóan a helyi katolikus oktatási intézmény iskola lelkészi feladatait is ellátja. Nemzetközi birkózó gálával és jótékonysági gyűjtéssel ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a KV Birkózó Ese Körmend. A 8. Körmend nemzetközi grund és szabadfogású birkózó gálát a dr. Kristóf László sportcsarnokban rendezték meg. A versenyen 7 egyesület összesen 68 sportolója lépett szőnyegre. A sporteseményhez jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódott, a szervezők adománygyűjtést rendeztek egy ritka betegségben szenvedő fiú somatájára. Támogatására. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egész nyáron várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a tüdőrák kialakulásának kockázata, tájékoztatta az intézmény az MT-t. Közleményükben felhívták a figyelmet, a tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos lehet, hangsúlyozták. Megérkezik a nyár első hulláma a héten. A héten a túlnyomóan napos, derült időben fokozottan emelkedik a nappali csúcshőmérséklet, és beköszönt az év első hőhulláma. Vasárnap délután már 32 és 37 Celsius fok között alakulnak a maximumok. A napos időben néha záporok, zivatarok kialakulhatnak, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A holland kormány megtiltaná a 16 év alatti gyerekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta egy hírportál. A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. A munkaügyi és társadalmi részvételért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a családi vlogokban, termékbemutató videókban és más internetes tartalmakban szereplő gyerekek komoly kockázatoknak lehetnek kitéve.
0: Sporthírek.
1: A magyar versenyzők két aranyat és egy ezüstöt szereztek a vasárnapi 5000 méteres döntőkben. A küldöttségi 14 éremmel, 4 arannyal, valamint 5-5 ezüsttel és bronzzal zárta a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajak-keunó Európa-bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 28 fokot mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: S majd akkor, ha eljön az idő, megáll.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 2-60 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: amikor a szurkot ettük 8 évesen.
1: Apu megígérte,
0: hogy nem leszünk szegények, soha sem.
2: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. Elindult a DAN kosárlabda világbajnokság Körmende. Három bolygó és a holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban is közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. A Roadpol alkohol és drog elnevezésű nemzetközi akció keretében a héten fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség Magyarország teljes területén, így Vasban is, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint az ellenőrzések elsődleges célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedésbiztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése. Az egyhetes akció részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaraton ellenőrzést hajtanak végre a rendőrök országszerte. Elindult a DAN kosárlabda világbajnokság Körmenden. A tisztelet és az elfogadás szimbóluma ezen a héten a kosárlabda, mondta Körmend polgármestere a DAN világbajnokság megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, rendkívüli lehetőség a város számára, hogy a nemzetközi viadalt a Kristóf László sportcsarnokban rendezik meg péntekig. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
2: A városunk mindig is híres volt a sport iránti elkötelezettségéről, a kosárlabda szeretetéről és az összefogás erejéről. Ma ismét bebizonyosodik, hogy a sport jóval több, mint puszta versengés. Közösséget teremt, hidakat épít és összekapcsol bennünket, bárhonnan is érkeztünk. Ez a rendezvény különleges jelentőséggel bír, hiszen a sport világában megmutatja, hogy nincsenek határok. A pályán mindenki egyenlő, mindegy ki honnan jött, milyen adottságokkal rendelkezik, vagy milyen nehézségeket kellett leküzdeni az életben. A kosárlabda itt és most nem csak játék, hanem elfogadás, a tisztelet és az együttműködés szimbóluma. Hiszem, hogy mindannyian tanulhatunk egymástól, sportolók, edzők, nézők egyaránt. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a torna létrejöhessen.
1: Nyilvános gólyafióka gyűrűzéseket szervez szerdán és csütörtökön az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága megye több településén. A természetvédelmi program során összesen 13 fehér gólyafészeknél figyelhetik meg az érdeklődők a szakemberek munkáját. A gyűrűzés célja a madarak nyomon követése, a vonulási útvonalak, valamint az állományváltozások kutatása. Szerdán Észak-Vasban, még csütörtökön Őri Magyarósdon, Szőcén, Rádóckölkeden, Rába hídvégen és Rumban lehet megtekinteni a gyűrűzési munkálatokat. Civilek mentésirányító mentők és rendőrök mentettek életet Sárváron. Sikeres újraélesztésnek köszönhetően mentették meg egy férfi életét vasárnap reggel Sárváron egy áruház parkolójában. A férfi hirtelen összeesett, a helyszínen tartózkodók pedig azonnal megkezdték a segítségnyújtást. Ehhez egy szolgálatban lévő rendőr, Petrovics Gyula rendőr, törzszászlós is csatlakozott és részt vett az újraélesztésben, írja a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A több szereplő összehangolt és kitartó munkájának eredményeként a férfi keringése visszatért és kórházba szállították. Ezüstérmes lett Vas megye a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén. Országos második helyezést ért el a vasi csapat a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén, amelyet Balmazújvárosban rendeztek. Megyénket a Sárvári Gárdonyi Általános Iskola két tanulója képviselte. A résztvevőknek közlekedési ismereteikről kellett számot adniuk, kreszteszt kitöltésével, majd a városi forgalomban a szabályos kerékpáros közlekedést is be kellett mutatniuk. A döntő ügyességi pályás versenyszámmal zárult, a 19 vármegye csapatait felvonultató versenyen végül Vas a második helyen végzett. Három bolygó és a holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt a nyugati horizonton június 16-án és 17-én naplemente után, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-vel. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel az alkonyati égen, amelyhez vékony holdcsarló is csatlakozik. A két egymást követő estén más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. További 16,5 millió eurós uniós támogatást jelentett be az afrikai ebola járvány megfékezésére az Európai Bizottság válságkezelésért felelős tagja Brüsszelben. A brüsszeli végrehajtó testület tájékoztatása szerint az egészségszavatolás a közös felelősség. Európa továbbra is kiáll az Afrikai Unió közegészségügyi ügynöksége, a WHO és a járvány frontvonalában álló közösségek mellett. Ez bizonyítja, hogy amikor életek forognak kockán, a világ képes összefogni és cselekedni, mondta az uniós biztos. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök egy internetes közösségi oldalon megjelent bejegyzésben közölte, hogy az egyesség megszüntetése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának.
0: Sporthírek.
1: Az ötszörös győztes brazil válogatott 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval a tengeren túli labdarúgó világbajnokság C csoportjának nyitó mérkőzésén. Afrikai együttes korábban sosem szerzett gólt dél-amerikai csapat ellen világbajnokságon, a marokkói válogatott az első, amelynek ez sikerült.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 28 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend. Megérkezik a nyár első hőhulláma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. A kora délutáni zápor sem szegte kedvét a körmendieknek, sokan voltak kíváncsiak az első közösségi piknikre. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az első alkalommal rendezte meg a Várkert Vibes elnevezésű délutánt. Az ingyenes vasárnapi rendezvényt azért hívták életre, hogy erősítse a közösségi együttlétet a városban. A programban helyi DJ-k zenéltek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és italkínálat is rendelkezésre állt. A program ideje alatt a Holtrában csónakázni is lehetett. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend programsorozat. Pogács Monika információi következnek.
2: Többnapos kulturális program sorozattal várja a közönséget június 19-e és 21-e között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarára. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvénysorozat színházi előadásokkal, humorral és zenés produkciókkal búcsúztatja a tanévet és köszönti a nyári időszakot. A program június 19-én pénteken este a Pál utcai fiúk című zenés játék előadásával kezdődik. A két részes produkciót a Kaposvári Rockszínház mutatja be Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán. A regényből Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián írt musicalt. Ezt láthatja a közönség Körmenden. Június 20-án szombaton Aranyosi Péter önálló estje várja az érdeklődőket a Várkastély udvarán. A rendezvénysorozat záró napján, június 21-én vasárnap pedig a Made in Hungária című zenés előadást láthatja a közönség szintén a Rockszínház Kaposvár előadásában. Valamennyi program 20 óra 30-kor kezdődik. A jegyek elővételben és a helyszínen is megvásárolhatók. A Körmendi Kulturális Központ célja a programsorozattal, hogy színvonalas kulturális élményekkel gazdagítsa a nyár kezdetét és közösségi találkozási lehetőséget biztosítson a város és térsége lakói számára.
1: Két körmendi testnevelő pedagógus is kategória győztes lett a Magyar Diák Sport Szövetség és a KNTH Bank által meghirdetett KNTH mozdulja az év kedvenc tesi tanára program Vasvár megyei szavazásán. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Petrovics Bálint, az Olcsai Kis Zoltán általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő alatti intézmények között Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László katolikus általános iskola pedagógusa kapta a legtöbb voksot. A vármegyei elismerések átadását követően hamarosan az is kiderül, hogy a vasi győztesek országos szinten milyen eredményt értek el a versenyben. Jelentős személyi változások a körmendi és térségi katolikus közösségekben. Több a körmendi térséget közvetlenül érintő személyi és szervezeti változásról döntött dr. Székely János megyéspüspök a Szombathelyi Egyházmegyében. Az intézkedések augusztus 1-én léptek hatályba. A legjelentősebb változás, hogy Kis László tiszteletbeli kanonok körmendi esperes plébános új szolgálati helyre kerül. A megyéspüspök a Szombathelyi Szent Kereszt lelkészség plébánossává nevezte ki. Emellett a Brenner János Oktatás Intézmény óvodájának, iskolájának és kollégiumának lelkészi feladatait is ellátja majd. A körmendi Szent Erzsébet plébánia új vezetője Óra Krisztián lesz, aki eddig Sárváron szolgált plébános helyettesként. Új megbízatásához kapcsolódóan a helyi katolikus oktatási intézmény iskola lelkészi feladatait is ellátja. Nemzetközi birkózó gálával és jótékonysági gyűjtéssel ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Kávé Birkózó Ese Körmend. A 8. Körmend nemzetközi grund és szabadfogású birkózó gálát a dr. Kristóf László sportcsarnokban rendezték meg. A versenyen 7 egyesület összesen 68 sportolója lépett szőnyegre. A sporteseményhez jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódott, a szervezők adománygyűjtést rendeztek egy ritka betegségben szenvedő fiú Somatán. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egész nyáron várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a tüdőrák kialakulásának kockázata, tájékoztatta az intézmény az MT-t. Közleményükben felhívták a figyelmet, a tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos lehet, hangsúlyozták. Megérkezik a nyár első hulláma a héten. A héten a túlnyomóan napos, derült időben fokozottan emelkedik a nappali csúcshőmérséklet és beköszönt az év első hőhulláma. Vasárnap délután már 32 és 37 Celsius fok között alakulnak a maximumok. A napos időben néha záporok, zivatarok kialakulhatnak, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A holland kormány megtiltaná a 16 év alatti gyerekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta egy hírportál. A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. A munkaügyi és társadalmi részvételért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a családi vlogokban, termékbemutató videókban és más internetes tartalmakban szereplő gyerekek komoly kockázatoknak lehetnek kitéve.
0: Sporthírek.
1: A magyar versenyzők két aranyat és egy ezüstöt szereztek a vasárnapi 5000 méteres döntőkben. A küldöttségi 14 éremmel, 4 aranyjal, valamint 5-5 ezüsttel és bronzzal zárta a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajak-keunó Európa-bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 28 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember, hogyha kell, odébb áll, ő az úton, mert

0: Körmendiek kedvenc rádiója.
1: Láttam olyat, ami szabad szemmel láthatatlan. Egy pár máig számomra felfoghatatlan. Túl sokszor ingott a híd már, amin áthaladtam. De olyan nem volt, ami

0: 99.8. Körmend rádiója. Rád hangolva. Rád hangolva.
1: Oh, loving you, it kills my courage. Oh, loving you, it takes my pride.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. Elindult a Dán kosárlabda világbajnokság Körmende. Három bolygó és a holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban is közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. A Rotpol alkohol és drog elnevezésű nemzetközi akció keretében a héten fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség Magyarország teljes területén, így Vasban is, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint az ellenőrzések elsődleges célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedésbiztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése. Az egyhetes akció részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaraton ellenőrzést hajtanak végre a rendőrök országszerte. Elindult a Dán kosárlabda világbajnokság Körmenden. A tisztelet és az elfogadás szimbóluma ezen a héten a kosárlabda, mondta Körmend polgármestere a Dán világbajnokság megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, rendkívüli lehetőség a város számára, hogy a nemzetközi viadalt a Kristóf László sportcsarnokban rendezik meg péntekig. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
2: A városunk mindig híres volt a sport iránti elkötelezettségéről, a kosárlabda szeretetéről és az összefogás erejéről. Ma ismét bebizonyosodik, hogy a sport jóval több, mint puszta versengés. Közösséget teremt, hidakat épít és összekapcsol bennünket, bárhonnan is érkeztünk. Ez a rendezvény különleges jelentőséggel bír, hiszen a sportvilágában megmutatja, hogy nincsenek határok. A pályán mindenki egyenlő, mindegy ki honnan jött, milyen adottságokkal rendelkezik, vagy milyen nehézségeket kellett leküzdenie az életben. A kosárlabda itt és most nem csak játék, hanem elfogadás, a tisztelet és az együttműködés szimbóluma. Hiszem, hogy mindannyian tanulhatunk egymástól, sportolók, edzők, nézők egyaránt. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a torna létrejöhessen.
1: Nyilvános gólyafióka gyűrűzéseket szervez szerdán és csütörtökön az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága megye több településén. A természetvédelmi program során összesen 13 fehér gólyafészeknél figyelhetik meg az érdeklődők a szakemberek munkáját. A gyűrűzés célja a madarak nyomon követése, a vonulási útvonalak, valamint az állományváltozások kutatása. Szerdán Északvasban, még csütörtökön Őri Magyarósdon, Szőcén, Rádóc Kölkeden, Rába hídvégen és Rumban lehet megtekinteni a gyűrűzési munkálatokat. Civilek mentésirányító mentők és rendőrök mentettek életet Sárváron. Sikeres újraélesztésnek köszönhetően mentették meg egy férfi életét vasárnap reggel Sárváron egy áruház parkolójában. A férfi hirtelen összeesett, a helyszínen tartózkodók pedig azonnal megkezdték a segítségnyújtást. Ehhez egy szolgálatban lévő rendőr, Petrovics Gyula rendőr, törzszászlós is csatlakozott és részt vett az újraélesztésben, írja a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A több szereplő összehangolt és kitartó munkájának eredményeként a férfi keringése visszatért és kórházba szállították. Ezüstérmes lett Vas megye a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén. Országos második helyezést ért el a vasi csapat a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén, amelyet Balmazújvárosban rendeztek. Megyénket a Sárvári Gárdonyi Általános Iskola két tanulója képviselte. A résztvevőknek közlekedési ismereteikről kellett számot adniuk, kreszteszt kitöltésével, majd a városi forgalomban a szabályos kerékpáros közlekedést is be kellett mutatniuk. A döntő ügyességi pályás versenyszámmal zárult, a 19 vármegye csapatait felvonultató versenyen végül Vas a második helyen végzett. Három bolygó és a holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt a nyugati horizonton június 16-án és 17-én naplemente után, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-vel. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel az alkonyati égen, amelyhez vékony holdcsarló is csatlakozik. A két egymást követő estén más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. További 16,5 millió eurós uniós támogatást jelentett be az afrikai ebola járvány megfékezésére az Európai Bizottság válságkezelésért felelős tagja Brüsszelben. A brüsszeli végrehajtó testület tájékoztatása szerint az egészség szavatolása közös felelősség. Európa továbbra is kiáll az Afrikai Unió közegészségügyi ügynöksége, a WHO és a járvány frontvonalában álló közösségek mellett. Ez bizonyítja, hogy amikor életek forognak kockán, a világ képes összefogni és cselekedni, mondta az uniós biztos. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök egy internetes közösségi oldalon megjelent bejegyzésben közölte, hogy az egyesség megszüntetése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának.
0: Sporthírek.
1: Az ötszörös győztes brazil válogatott 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval a tengeren túli labdarúgó világbajnokság C csoportjának nyitó mérkőzésén. Afrikai együttes korábban sosem szerzett gólt dél-amerikai csapat ellen világbajnokságon, a marokkói válogatott az első, amelynek ez sikerült.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 28 fokot mérhetünk.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
3: Műsorunkban ma arról lesz szó, miért érdemes az egészséges táplálkozás érdekében is a helyét választani. Süle Katalina, Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara általános agrárgazdálkodási ügyekért felelős alelnöke szerint a választás nem kérdés. Ötletgazdaként elindította az Itthonról Otthonra programot, amellyel az érettségi előtt álló diákoknak tart interaktív előadásokat országszerte a témában. Meggyőződése szerint ennél a korosztálynál érdemes a tudatformálás, hiszen nem sokára a nagykorúság elérésével önálló fogyasztók lesznek. Ha ők megértik, milyen fontos a helyben termett termékekből választani az egészség érdekében, ezt már leendő családjaiknak is egészen biztosan továbbadják. Az interaktív előadásokat kóstolóval is egybekötik, ahova a helyi termelőket hívnak meg. Így volt ez egy legutóbbi ilyen előadáson, amelynek színhelye Délvas, Szent Gotthárd volt a harmadik Béla szakképzőiskola. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések.

0: műsorunkban ma arról lesz szó, miért érdemes az egészséges táplálkozás érdekében is a helyét választani. Süle Katalin, Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara általános agrárgazdálkodási ügyekért felelős alelnöke szerint a választás nem kérdés. Ötletgazdaként elindította az Itthonról Otthonra programot, amellyel az érettségi előtt álló diákoknak tart interaktív előadásokat országszerte a témában. Meggyőződése szerint ennél a korosztálynál érdemes a tudatformálás, hiszen nem sokára a nagykorúság elérésével önálló fogyasztók lesznek. Ha ők megértik, milyen fontos a helyben termett termékekből választani az egészség érdekében, ezt már leendő családjaiknak is egészen biztosan továbbadják. Az interaktív előadásokat kóstolóval is egybekötik, ahova a helyi termelőket hívnak meg. Így volt ez egy legutóbbi ilyen előadáson, amelynek színhelye Délvas, Szent Gotthárd volt, a harmadik Béla szakképzőiskola. Süle Katalinnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnökével beszélgetek. Egy különleges program apropója adja az interjú okát, mégpedig az, hogy nemrégiben Szent Gotthárdon egy helyi termékbemutatóval egybekötött előadást tartottak az ön részvételével, és ennek a programnak a címe, neve Itthonról Otthonra program. Mi ennek a programnak a célja? Mit is jelent pontosan?
1: A program célja a nevében is adódik, Itthonról, tehát magyar földből otthonra, az otthoni asztalokra, a családok asztalára kerüljenek az egészséges és nyomon követhető kiváló minőségű magyar élelmiszerek. És a programmal szeretnénk a fiatalok szemléletét formálni, illetve az érdeklődési körüket kicsit szélesíteni, és rávilágítani a magyar termékek, a helyi termékek kiváló minőségére egyúttal, másrészt pedig szerint, hogyha a tudatos fogyasztóvá válnának, hiszen ők azok a végzős hallgatók, akik néhány hónap múlva kikerülnek az iskolapadból, önálló fogyasztóvá válnak, ezért szeretnénk, hogy addigra, mire egyedül hozzák meg a saját döntéseiket, hogy mit, mikor és hogyan fogyasztok, legyen egy kézzelfogható, egy csokorba gyűjtött információ bázisuk, hogy mire tudnak támaszkodni.

0: Süle Katalina, Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke a vendégünk, aki az Itthonról Otthonra interaktív programjával a hazai középiskolákat járja, és a végzősöknek tart interaktív előadásokat arról, miért jobb a helyi termékeket választani, miért válik egészségünkre a hazai.
1: Nagyon szellemes egyébként a cím, tényleg esszenciálisan összefoglalja mindennek a lényegét, hogy itthonról otthonra. Egyébként ennek hogy néz ki a vázlata, hogy néz ki egy ilyen foglalkozás vagy előadás az iskolákban?
2: Én tartok egy interaktív tájékoztatót, nem az a lényeg, hogy elsősorban, hogy csak egy száraz anyagot kapjanak, hanem beszélgetünk a gyerekekkel arról, hogy milyen ismereteik vannak, ők mit gondolnak a tudatos táplálkozásról, mik a fogyasztói igények. Rengeteg visszajelzést kapunk, nagyon aktívak a gyerekek, az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy nyitottak erre a kérdést. És ezt követően, amikor beszélgettünk, legyen nekik személyes tapasztalat is arról, hogy mit jelent valójában a helyi termék, hogy kerülnek ezek a termékek előállításra, milyen szabályozási környezetbe, ki lehetne hitelesebb, mint az a termelő, aki ezeket a termékeket előállítja. Ezért minden egyes iskolai állomásra meghívunk termelőket, akik egyrészt bemutatják a termékeiket, az arcukat, a nevüket adva az előállított és fogyasztató élelmiszerekhez, és természetesen meg is kóstolhatják a gyerekek. Tehát egy komplex képet kapnak arról, hogy hogyan is állítják elő a magyar termelők az élelmiszereket, milyen szabályozási környezetben, és természetesen meg is kóstolhatják, hogy legyen nekik egy érzékszervi tapasztalatuk is. Nagyon aktívak, és azt látom járva az országot, hogy sikerült olyan előadásanyagot szállítani, ami az ő nyelvezetükön szól, ezért a közösségi médiában is látható, hogy ezeken az állomásokon készült kis videók bőven 10 000 fölötti megtekintéssel járnak, és a gyerekek, tehát a fiatalok körében egyre népszerűbbek ezek az ismeret átadó anyagok.
0: Egyébként, ha valamelyik intézmény, iskola hall most erről a lehetőségről, van lehetőség meghívni? Mennyire van tele a program naptárja?
2: Az érettségéig szól, az érettségi vizsgák megkezdéséig szól a idei programsorozat. Mondhatom azt, hogy szinte minden napra van valahol az országban egy-egy iskola, de én azt javaslom, hogy aki érdeklődik, a megyei agrárgazdasági kamarai szervezetnél legyen kedves az igényét jelezni, és ha nem is ebben a fél évben, de igyekszünk a következőbe eljutni. Ez egy több éve futó programja az agrárgazdasági kamarának, és nem titkolt célunk ezt folytatni, hiszen mindig is lesznek a végzős diákok, akiknek minden évben ezek új információk, és minden évben mi is tanulunk a gyerekektől, én magam személy szerint, és ezeket az általuk kapott információkat igyekszünk évről évre beépíteni az előadás anyagába.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Az Itthonról Otthonra interaktív programa mai műsor fókuszában. Miért jobb a helyi terméket választani? Miért válik egészségünkre a hazai? Ezt járja körül az előadás. Az ötletgazda előadó Süle Katalina, Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke a mai vendégünk. Egyébként mi a tapasztalatuk jelenleg a magyar köztudatban, a helyi élelmiszertermékek presztízse hol áll? Van-e mit javítani ezeken? Sejtem, hogy igen.
2: Meglepő, hogy mindig van, ugyanakkor méltán lehetünk büszkék a helyi termékekre, a magyar termékekre. Egyre nagyobb a fogyasztói igény ezekre a termékekre. Talán az információ a fiatalok generációk körében kevesebb, de fontos tudniuk, hogy mi az előnye azon túl, hogy finom és elérhető a magyar termékeknek egy esetben a harmadik országból származó élelmiszerrel szemben. Ezért azokat a kérdéseket is átbeszéljük ezeken az iskolai látogatásokon, ami érdekli a gyerekeket, ami alapján meghozzák a döntéseiket, úgy, mint a fenntarthatóság, úgy, mint környezeti lábnyom, úgy, mint egy előállítási folyamatnak a szakmai és alapvetően a gazdasági környezetet. 17-8 éves gyerekekkel már bőven lehet arról beszélni, hogy egy élelmiszer előállítási folyamatnak milyen egészségi, milyen ökológiai és milyen gazdasági hatásai és folyamatai vannak, és nyitottak erre. Nagyon pozitívak a visszajelzések, és személy szerint minden egyes állomáson azt érzem, hogy bőven van mi tennünk ebben a kérdésben, de sokkal jobb és több információ van a gyerekek birtokában, mint adott esetben 5-6 évvel ezelőtt volt.
1: Gondolom, hogy az ilyen előadások, szemléletváltásban segítő előadások mellett nagyon sokat tesznek mindezért a helyi termelői piacok, amiből egyre több van Magyarországon.
2: Így van, a termelői piacok látogatottsága töretlenül népszerű. Azt látom, hogy az elmúlt jó néhány évben a termelői attitűd is e tekintetben változott, nyitottabbak a termelők, és ahogy mondtam, ők a hitelesek, tehát amikor valaki egy termelői piacon vagy egy bármely értékesítési ponton, ahol találkoznak a vásárlók, a fogyasztók, a termelőkkel, megváltozik a hozzáállás a fogyasztóknak is ezen termékekhez, hiszen hiteles információkat kapnak a termékeikről, ezért a népszerű és a magunk lehetőségeihez mérten maximálisan támogatjuk ezeknek a piacoknak a sikerességét.

0: Miért jobb a helyi terméket választani? Miért válik egészségünkre a hazai? Ezt járja körül az Itthonról Otthonra tematikában elkészült interaktív előadás. Az ötletgazda előadó Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke. Ő a mai vendégünk. Az is korábban szomorú tény volt, de ez is úgy érzem, hogy teljes rendfordulót él meg, hogy tényleg vannak generációk, akik lehet, hogy már nem is ismerik az igazi jó étel, egy jó helyi termelői zöldségi ízét, és azt veszik természetesnek, amit esetleg a multikban akár vízízűen is megvesznek, és hogy közben akkor ez egy hatalmas felfedezési élmény is lehet számukra, hogy jé, az ételeknek íze van.
1: Így van, ugyanakkor azt azért el kell mondani, hogy ez a program nem csak a nagyvárosok és a vidéktől elszakadt gyerekeket célozza meg, természetesen megyünk a városokba, megyeszékhelyekbe is, de mindig ügyelünk arra, hogy olyan iskolákba is ellátogassunk, ahol kisebb településeken, kisebb városokban adott esetben. Ott azt tapasztalom, hogy a gyerekek lényegesen közelebb vannak a természethez, többet tudnak az agráriumról, a nagy városokban igen, tény, hogy a gyerekek távolról látják, és érzik az agrárium, az élelmiszer feldolgozásnak a lényegét, és ezáltal nekik egy kicsit távolabbi a gasztronómiával való kapcsolatuk is, de nyitottak. Tehát azt gondolom, és azt is tapasztalom, hogy a nyitottság a 17-8 éves korosztály részéről maximálisan megvan, hiszen ami érdekli őket, egyrészt a különböző trendek, tudjuk, hogy ebben a korban nyitottak a gyerekek. Nekünk az a feladatunk, hogy a vélt és valós információkat hitelesen adjuk át nekik, és ne legyenek félinformációk, vagy adott esetben tévinformációjuk a magyar élelmiszer előállításról sem, a gasztronómiánkról sem, illetve az élelmiszerek fogyaszthatóságát illetően sem. A másik, ami nagyon érdekli őket, az az élelmezés és a sportoknak a kapcsolata, ezért, hogy ezt is hitelesen tudjuk átadni, ebben az előadás sorozatban egy csokorba gyűjtöttük azoknak a sportolóknak, illetve dietetikus kollégáknak, táplálkozástudományi szakembereknek az üzeneteit, akikkel korábban bármilyen interakcióban kerültünk a kamara részéről. Így egy csokorba ők azt

látják, hogy az élet különböző területein ismert és elismert szakemberek hogy vélekednek az egészséges táplálkozásról, igazodva ezzel is az ő igényszintjükhöz, hiszen minél több helyről hallják, minél változatosabban hallják ezeket az információkat, annál közvetlenebbül tudják ők adaptálni a mindennapjaikba ezt.

0: Katalina Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke a vendégünk, aki az Itthonról Otthonra interaktív programjával a hazai középiskolákat járja, és a végzősöknek tart interaktív előadásokat arról, miért jobb a helyi terméket választani, miért válik egészségünkre a hazai.
1: Teljesen ehhez a témakörhöz tartozik például annak a hiteles információkkal való közvetítése, hogy mit gondoljanak, mit gondoljunk a laboratóriumban előállított élelmiszerekről, ezek esetleges árnyoldalairól is, ugye erről is van szó?
2: Így van, tényszerűen és a tudományos adatokkal alátámasztva beszélek nekik arról, hogy mit jelent a laboratóriumi körülmények között előállított bármilyen képződménynek a fogyasztása, ami rendelkezésünkre áll, és azért, hogy ez hiteles is legyen, minden egyes forrást, hivatkozást is bemutatunk a gyerekeknek, tehát akit érdekel ez a téma, utána tud keresni, utána tud olvasni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek az információk követhetőek legyenek a számukra, és azt tapasztalom, és az iskoláktól minden esetben kapunk is visszajelzést, hogy egy-egy ilyen látogatást követően, adott esetben osztályfőnöki órán, biológia órán, ki mit tanult. Ezek a kérdések előjönnek, tehát a gyerekeknek a gondolkodását sikerül elindítani ezekben a témákban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény, hiszen a szemléletformálásnak az első lépcsője az, hogyha mindenki a saját életében lévő folyamatokhoz tudja hozzáigazítani többek közt a táplálkozásnak a szükségességét és tudatosságát is.
1: Szintén erről a témáról jut eszembe, táplálkozás, tudatossága, szükségessége, ezek a laboratóriumi élelmiszerek, amik sokszor azzal a körmondattal kapnak figyelmet, hogy tényleg az ökológiai lábnyom csökkentése, a műhúsok előállítása érdekében, viszont az jut eszembe, hogy lehet, hogy ezt a túloldalról inkább ott lenne érdemes megfogadnia, vagy meggondolni az embereknek, hogy a tudatos fogyasztás mellett a mértékletes fogyasztás, meg a pazarlásmentesség és a fenntarthatóság. Szóval ezeknek a tükrében ezekről is van szó, fenntarthatóságról, pazarlásmentességről?
2: Természetesen fenntarthatóság különböző aspektusairól. Ugye a fenntarthatóság manapság egy divatszó, nagyon sokan használják. Én kitérek arra, hogy mit jelent az ökológiai, a biológiai, a gazdasági, tehát egy ökonomiai fenntarthatóság. Ki, hol és hogyan építi be ezt, akár a termelésbe, akár a fogyasztásba beszélek, a körforgásos gazdálkodásról, egészen mit jelent valójában a termőföldtől nem csak az asztalig eljutatni az adott élelmiszereket, hanem azt követően a hulladékgazdálkodás, hogy épül fel az egész körforgása ennek a folyamatnak, mi fogyasztók, hol tudunk ebbe bekapcsolódni, hol vagyunk részesei, ezt a gyerekek mindig kérdésekkel övezve figyelik, érdekli őket, ugyanakkor talán ez az a kérdéskör, amiben kevés információjuk van, de ha belegondolunk, 18 évesen talán ez érthető, a mi feladatunk, hogy ezekre a kérdésekre rávilágítsunk, és azt látom, hogy az iskolák részéről is nagy az elismertsége ennek a programnak, hiszen azok az iskolák, ahol már voltunk, kérik, hogy jövőre is menjünk vissza, és a jövőre végzendő osztályokban is mondjuk el ezeket, hiszen ők is azt látják, hogy különböző tantárgyakból tanulnak, és vannak részinformációik, de így, amikor egészben látják, hogy a fenntarthatóság, a körforgás az hogyan és miként hat az egész táplálkozási tudományterületre, az agrárgazdasági kérdésekre, és ezek mögött milyen technológiák állnak, hiszen nagyon fontos, hogy erről is beszéljünk, akkor azt tapasztalom a gyerekek és az oktatók, a tanárok részéről is, hogy erre van igény.

0: miért jobb a helyi terméket választani? Miért válik egészségünkre a hazai? Ezt járja körül az itthonról otthonra tematikában elkészült interaktív előadás. Az ötletgazda előadó Süle Katalin a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke a mai vendégünk.
1: Itt lassan zárjuk az interjút, de még az érdekelne nagyon, tényleg nagyon gazdag ez a téma univerzum, szóval tényleg csak megint kiragadok egyet a sok közül, hogy például úgy tudom, arról is szó esik, hogy a természetes tejek és a növényi tejek összevetése. A manapság sokszor a természetes tejeket ördögtől valónak tekintik, sokan pedig hát nagyon is helye van a táplálkozásban. Ezt is egy kicsit a helyére teszi az előadás, ugye?
2: Így van. Na, egyrészt az elején tisztázzuk, hogy növényi italokról van szó, illetve tejről. Az alaptézise az egész programnak, hogy a tudatos és változatos étrend kialakításában növényi és állati eredetű táplálékok fogyasztására teremtett a Jóisten minket, tehát erre ugye például mindenevő fogazatunk is, de abban az esetben, hogyha valaki a növényi italok felé fordul, akkor ott mire kell figyelni? Értem ez alatt a különböző kalcium szintjét adott esetben egy növényi italnak, illetve a például a tehéntejnek. Ezekre mind tényszerűen a dietetikus és az orvosok által megfogalmazott és a tudományos szakfolyóiratokban nyomon követhető információkra építve számszerűen is ismertettem a gyerekekkel, hogy egységnyi tejben, illetve növényi italban mekkora a kálcium különbség, és abban az esetben, ha valaki egyik vagy másikat szándékozik fogyasztani, akkor hogyan tudja ezt a tudatos táplálkozásában a nap folyamán, illetve a mindennapok részévé tenni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ezt az interjút. Az biztos, hogy az mindenképpen az egyik esszenciája, hogy egy nagyon fontos szemlélet alakító előadás sorozatot vállalt föl ezzel a sorozattal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, és az is elhangzott, és fontos dolog, hogy tényekre alapozzák az előadást, a tényekkel pedig nincs mit vitatkozni, azok tények. Úgyhogy ebbe a mai információ zűrzavaros világban ez egy fontos küldetés, ugye?
2: Igen, személyes küldetésként élem meg ezt a feladatot, mint ötletgazdája az egész programsorozatnak, személyesen ezért is vállaltam magamra, hogy most már nem először körbejárom az országot, mert fontos, hogy a felnövekvő generáció, a fiatal fogyasztók tudják, hiszen azon túl, hogy ez mind-mind személyes döntés, de ha belegondolunk, ennek igenis össztársadalmi hatása és értéke van, hogyha a fiatalok tudatosan, változatosan és mindenek előtt a helyi a magyar termékekre koncentráltan építik fel a táplálkozásukat.
1: Köszönöm szépen Süle Katalin alelnök asszonynak az interjút.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
0: Két zenés színházi előadást ajánlunk önöknek, a Pál utcai fiúk és a Made in Hungária a Kaposvári Rockszínház előadásában érkezik Körmendre pénteken, illetve vasárnap. A kultikus kaposvári társulat a 2000-es évek elején alakult, és azóta is aktív műhelyként működik. Szabolcsi János alapító nem csak a kezdetek óta része a színháznak, hanem aktív szereplője a helyi kulturális életnek is. Vele beszélgetek a két darabról és magáról a művészeti együttesről is.
4: Szabolcsi János vagyok, a Rockszínház egyik alapítója. Szóhat éves Rockszínház egyik alapítója.
0: Ebből az apropóból beszélgetünk éppen, hogy két előadással is érkeznek Körmendre. Beszéljünk ezekről az előadásokról, mit kell tudnunk?
4: Jövő hét pénteken a Pál utcai fiúk előadással érkezünk Körmendre a szabadtéri színpadra. Ugye ez a Dés Gesztig Recsó féle Pál utcai fiúk előadás, ami egy nagyon mozgalmas, nagyon izgalmas előadás, imádja a közönség, és amennyire az én híreim engedik, ez az előadás már teltházas, vagy nagyon közel itt a teltházhoz.
0: A másik előadás pedig
4: vasárnap
0: szintén zenés.
4: Pedig a Made in Hungáriával megyünk Körmendre, ugye ez a Fenyő Miklós életének egy apró részletét bemutató előadás, a Hungária együttes megalakulását állítja színpadra. Ez 4 éve van nálunk műsoron, legendás Hungária dalokkal megfűszerezve, mint a Rock and Roll Party, azaz az utcabál, tehát ezen a néven vált híressé, a Csavart fel a szőnyeget, multimilliómos jazzdobos Luxemburg rádió, tehát tele van olyan veretes Hungária slágerekkel, amit nehéz ülve végig hallgatni.
1: Örülök a beszélgetésünknek, mert így rá tudok arra is kérdezni, hogy szíveskedjen a Rock Színházat a keletkezéstől ennek a történetét, a művészeti csapat történetét.
4: Jó, 26 éves a Rock Színház, ez 26 éve alakult, akkor még egyetlen egy előadás elejéig ez a Jézus Krisztus szupersztár volt, csak annyira jól éreztük magunkat, és annyira jó volt együtt dolgozni, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor megpróbálunk független színházként létrehozni egy zenés színházat, ez 26 éve. Tehát 26 éve működünk, 2007 óta egy tanodát is sikerült elindítanunk, ahol óvodás nagycsoportos kortól középiskoláskorig képezzük a fiatalokat, és felmenő rendszerben van nekik dráma, ének és táncképzés, és ők alkotják utána már a játszó társulatnak a gerincét. Körülbelül 25-30 szereplő van egy produkcióban. Prima Primissima díjat kaptunk most hétvégén az Erkel Színházba, több megrendezett zenés színházi találkozóról több külön díjat elhoztunk. Hát nem tudom, mit mondjak még rólunk. Kaposváron van egy színházunk, itt játszunk bérletes rendszerben is előadásokat. Ugye most lett vége az idei évadnak, ez azt jelenti, hogy 85 egész estés előadást játszottunk az idei évadban, körül közel 200 ezer néző előtt.
1: Gratulálok, impozáns számok, szép történet. Nem egyszerű független színházként azért működni.
4: Abszolút nem, ugye fogalmazunk úgy, hogy a pályáztatási rendszer nekünk nem kedvezett, tehát mi kifejezetten az előadásokból és a fellépésekből tartjuk föl magunkat. Nagyon-nagyon minimális pályázati támogatásunk volt a 26 év alatt, ami fogalmazunk úgy, hogy nem releváns, de hát eddig még sikerült. Felszínen maradtunk.
1: És a felszínen maradás egyik titka valószínűleg az, hogy jó darabokat választanak, jó szereplőkkel, meggyőző erővel vannak a színpadon.
4: Hát igyekszünk mindig a közönséget maximálisan kiszolgálni, bízom benne, hogy ez körmenden sem lesz. Másképp mi nagyon készülünk, mindig 100%-kal megyünk minden helyszínre. Hát a puding próbálja az evés, mi sose játszottunk Kőszegen, most hétvégén Szombathelyre megyünk, ugye, ami azért Kőszegen, bocsánat, mert oda is menni fogunk, Körmendre. Tehát mi sose játszottunk Körmenden, most hétvégén, holnap Szombathelyre utazunk, ugye azért nagyjából nincs messze egymástól, tehát most lesz először, hogy bemutatkozunk itt a Vas megyei nagyobb városokban.
1: A társulatnak így az életkoráról mit tudunk elmondani?
4: Az egyes középiskolás kortól egészen 70 éves korig, ugye amikor milyen szerep, milyen életkort kíván meg. A fiatalok, akik színpadra lépnek, azok saját, ahogy a sportnyelven mondják, saját nevelés. Tehát ők nálunk kezdték, vagy óvodás, vagy kisiskolás korukba, és mára a felnőtt társulat aktív játszó tagjai. A Pál utcai fiúkban például a Bokát játszó szereplő, ő nálunk kezdte, de jelenleg a Vix Színház társulatának a tagja, tehát ő fogja a Bokát alakítani. Vannak tőlük többen táncművészeti főiskolán, színművészeti egyetemen, és visszajárnak játszani.

0: van a tér.
1: Több napos kulturális program sorozata várja a közönséget június 19-e és 21-e között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvénysorozat színházi előadásokkal, humorral és zenés produkciókkal búcsúztatja a tanévet és köszönti a nyári időszakot. A program június 19-én este a Pál utcai fiúk című zenés játék előadásával kezdődik. A két részes produkciót a Kaposvári Rock Színház mutatja be Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán. Június 20-án Aranyosi Péter önálló este várja az érdeklődőket a Várkastély udvarán. A rendezvénysorozat záró napján június 21-én a Made in Hungária című zenés előadást láthatja a közönség ugyancsak a Rock Színház Kaposvár előadásában. Valamennyi program 20:30-tól kezdődik, a jegyek elővételben és a helyszínen is megvásárolhatók. A Körmendi Kulturális Központ célja a program sorozattal, hogy színvonalas, kulturális élményekkel gazdagítsa a nyár kezdetét és közösségi találkozási lehetőséget biztosítson a város és térsége számára. Szabolcsi Jánossal, a Kaposvári Rock Színház egyik alapítójával ajánljuk önöknek most a Pál utcai fiúkat és a Made in Hungária című zenés előadásokat. Szabolcsi János a művészeti csoport működéséről is elárul több érdekességet. Egyébként olyan érdekes, mert azért Kaposvár tényleg a színészet bölcsője, több fronton is jól hangzó név Kaposvár, és olyan jó, hogy vannak tényleg akkor a tehetséggondozás vonal, csapatok, közösségek, akik megtalálják a gyöngyszemeket.
2: Tehát mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a fiatalok képzésére, és ami az egyik erősségünk is, de hát ezt majd a körmendi közönség látni fogja, hogy a fiatalok hogy teljesítenek a színpadon.
1: Hogy választanak darabokat? Hogy történik a műsorválasztás?
2: Hát ugye most már a 26. évadunkat állítottuk most össze. A szeptembertől induló évad, abban 10 nagy színpadi produkció lesz látható tőlünk. Mindig igyekszünk egy kicsit közönségkedvenc darabot is keresni, olyat, ami jól áll nekünk, olyat, ami táncos, mert tánckarral dolgozunk folyamatosan, és nagyon-nagyon sok darabunk repertoárom van, egy vagy két vagy három, négy, öt évig, akkor egy kicsit pihentetjük, akkor x év múlva elővesszük, felújítjuk. Tehát a Made in Hungária is a második felújított verzió utazik vasárnap Körmendre, vagyis nem vasárnap, de legyen jövő hét vasárnap.
1: Igen. A színi társulatot szakmailag ki igazgatja, rendező, koreográfus, róluk is beszéljünk.
2: Két koreográfussal dolgozunk, Takács László János az egyik koreográfusunk, ő már a 70. életévét elkerült, ő a Magyar Köztársaság ezüst keresztjével kitüntetett koreográfus. A másik koreográfusunk Merkei Mónika, ő egyébként a tanodásokat is ő viszi, ők ketten képzik a tánckart, dráma és beszédtanár van, valamint az előadásnak mindig van egy darab rendezője, a Pintér Kata, aki 26 éve rendezi a Rock Színház előadásait.
1: Ugye beszéltünk a független társulatiság nehézségeiről. Egy másik nehézség lehet mindig minden helyszínen adaptálódni, alkalmazkodni. Ebben is nagy rutint szereztek.
2: Hát igen, mindenhol a helyszínhez alkalmazkodunk. Ugye az előadások itt benne a Rock Színház színpadára készülnek méretileg, ami a díszletet érinti. Aztán vannak helyszín, és próbáljuk olyan mobil díszlettel dolgozni, hogyha kiveszünk belőle egy-egy elemet, mert hogyha kisebb a helyszín, attól ne sérüljön az előadás. Hát ezt eddig sikerült megoldanunk.
1: Uh-huh. És közszínházi körülmények és szabadtéri körülmények nem akadály?
2: Nem, de a kettő az ég és föld.
1: Igen.
2: Ég és föld. Eleve ugye a szabadtérinél ott bízunk benne, hogy jövő hétvégén az időjárás kedvezni fog. Ott a hangzásra kell figyelni. A közszínháznak, annak meg ugye van egy bája, van egy meghitt varázsa a közszínházi produkcióknak, de mind a kettőt nagyon-nagyon élvezzük.
1: Tényleg díszletekről, jelmezekről is beszéljünk. Erről mit kell tudnunk?
2: A díszletek zöme nagy része az nálunk készül, van erre egy nagyon jó kis csapatunk, akik készítik az előadás díszleteit, ugyanez a jelmezre is érvényes, itt készülnek, itt varródnak, tehát igyekszünk mindent saját magunk előállítani.
1: Én szerintem megfelelőképpen felcsigáztuk, amúgy is nagy az érdeklődés a két előadási iránt, de talán még inkább csigáztunk ezen, úgyhogy akkor nincs más hátra, mint hogy jöjjenek a körmendiek. A
2: nagy tisztelettel és szeretettel várjuk a körmendi közönséget jövő hétvégén két alkalommal is.
1: Jó, köszönöm
2: szépen. A szabadtéri színpadra én köszönöm. Jó.

0: I'm sorry. Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai egészségmagazin műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend. Megérkezik a nyár első hőhulláma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket szerveztek a körmendi várkertben. A kora délutáni zápor sem szegte kedvét a körmendieknek, sokan voltak kíváncsiak az első közösségi piknikre. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az első alkalommal rendezte meg a Várkert Vibes elnevezésű délutánt. Az ingyenes vasárnapi rendezvényt azért hívták életre, hogy erősítse a közösségi együttlétet a városban. A programban helyi DJ-k zenéltek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és italkínálat is rendelkezésre állt. A program ideje alatt a Holtrában csónakázni is lehetett. Színházi előadásokkal és stand-up esttel indult a Hello Nyár, Hello Körmend programsorozat. Pogács Mónika információi következnek.
1: Többnapos kulturális program sorozattal várja a közönséget június 19-e és 21-e között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarára. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvénysorozat színházi előadásokkal, humorral és zenés produkciókkal búcsúztatja a tanévet és köszönti a nyári időszakot. A program június 19-én pénteken este a Pál utcai fiúk című zenés játék előadásával kezdődik. A két részes produkciót a Kaposvári Rockszínház mutatja be Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán. A regényből Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián írt musicalt. Ezt láthatja a közönség Körmenden. Június 20-án szombaton Aranyosi Péter önálló estje várja az érdeklődőket a Várkastély udvarán. A rendezvénysorozat záró napján, június 21-én vasárnap pedig a Made in Hungária című zenés előadást láthatja a közönség szintén a Rockszínház Kaposvár előadásában. Valamennyi program 20 óra 30-kor kezdődik. A jegyek elővételben és a helyszínen is megvásárolhatók. A Körmendi Kulturális Központ célja a programsorozattal, hogy színvonalas kulturális élményekkel gazdagítsa a nyár kezdetét és közösségi találkozási lehetőséget biztosítson a város és térsége lakói számára.
2: Két körmendi testnevelő pedagógus is kategória győztes lett a Magyar Diák Sport Szövetség és a KNH Bank által meghirdetett KNH mozdulja az év kedvenc tesi tanára program Vasvár megyei szavazásán. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Petrovics Bálint, az Olcsai Kis Zoltán általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő alatti intézmények között Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László katolikus általános iskola pedagógusa kapta a legtöbb voksot. A vármegyei elismerések átadását követően hamarosan az is kiderül, hogy a vasi győztesek országos szinten milyen eredményt értek el a versenyben. Jelentős személyi változások a körmendi és térségi katolikus közösségekben. Több a körmendi térséget közvetlenül érintő személyi és szervezeti változásról döntött dr. Székely János megyéspüspök a Szombathelyi Egyházmegyében. Az intézkedések augusztus 1-én léptek hatályba. A legjelentősebb változás, hogy Kis László tiszteletbeli kanonok körmendi esperes plébános új szolgálati helyre kerül. A megyéspüspök a Szombathelyi Szent Kereszt lelkészség plébánossává nevezte ki. Emellett a Brenner János Oktatás Intézmény óvodájának, iskolájának és kollégiumának lelkészi feladatait is ellátja majd. A körmendi Szent Erzsébet plébánia új vezetője Óra Krisztián lesz, aki eddig Sárváron szolgált plébános helyettesként. Új megbízatásához kapcsolódóan a helyi katolikus oktatási intézmény iskola lelkészi feladatait is ellátja. Nemzetközi birkózó gálával és jótékonysági gyűjtéssel ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a KV Birkózó Ese Körmend. A 8. Körmend nemzetközi grund és szabadfogású birkózó gálát a Dr. Kristóf László sportcsarnokban rendezték meg. A versenyen 7 egyesület összesen 68 sportolója lépett szőnyegre. A sporteseményhez jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódott, a szervezők adománygyűjtést rendeztek egy ritka betegségben szenvedő fiúsom a támogatására. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egész nyáron várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a tüdőrák kialakulásának kockázata, tájékoztatta az intézmény az MTI-t. Közleményükben felhívták a figyelmet, a tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos lehet, hangsúlyozták. Megérkezik a nyár első hulláma a héten. A héten a túlnyomóan napos, derült időben fokozottan emelkedik a nappali csúcshőmérséklet és beköszönt az év első hőhulláma. Vasárnap délután már 32 és 37 Celsius fok között alakulnak a maximumok. A napos időben néha záporok, zivatarok kialakulhatnak, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A holland kormány megtiltaná a 16 év alatti gyerekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta egy hírportál. A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. A munkaügyi és társadalmi részvételért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a családi vlogokban, termékbemutató videókban és más internetes tartalmakban szereplő gyerekek komoly kockázatoknak lehetnek kitéve.
0: Sporthírek.
2: A magyar versenyzők 2 aranyat és 1 ezüstöt szereztek a vasárnapi 5000 méteres döntőkben. A küldöttségi 14 éremmel, 4 arannyal, valamint 5 ezüsttel és bronzzal zárta a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
2: Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 28 fokot mérhetünk.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: szeleszcze chusta, chusta, chusta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után.
1: 99.8 Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. Elindult a DAN kosárlabda világbajnokság Körmende. Három bolygó és a holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban is közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. A Roadpol alkohol és drog elnevezésű nemzetközi akció keretében a héten fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség Magyarország teljes területén, így Vasban is, közölte a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint az ellenőrzések elsődleges célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedésbiztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése. Az egyhetes akció részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaraton ellenőrzést hajtanak végre a rendőrök országszerte. Elindult a DAN kosárlabda világbajnokság Körmenden. A tisztelet és az elfogadás szimbóluma ezen a héten a kosárlabda, mondta Körmend polgármestere a DAN világbajnokság megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, rendkívüli lehetőség a város számára, hogy a nemzetközi viadalt a Kristóf László sportcsarnokban rendezik meg péntekig. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
2: Városunk mindig is híres volt a sport iránti elkötelezettségéről, a kosárlabda szeretetéről és az összefogás erejéről. Ma ismét bebizonyosodik, hogy a sport jóval több, mint puszta versengés. Közösséget teremt, hidakat épít és összekapcsol bennünket, bárhonnan is érkeztünk. Ez a rendezvény különleges jelentőséggel bír, hiszen a sport világában megmutatja, hogy nincsenek határok. A pályán mindenki egyenlő, mindegy ki honnan jött, milyen adottságokkal rendelkezik, hogy milyen nehézségeket kellett leküzdeni az életben. A kosárlabda itt és most nem csak játék, hanem elfogadás, a tisztelet és az együttműködés szimbóluma. Hiszem, hogy mindannyian tanulhatunk egymástól, sportolók, edzők, nézők egyaránt. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a torna létrejöhessen.
1: Nyilvános gólyafióka gyűrűzéseket szervez szerdán és csütörtökön az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága megye több településén. A természetvédelmi program során összesen 13 fehér gólyafészeknél figyelhetik meg az érdeklődők a szakemberek munkáját. A gyűrűzés célja a madarak nyomon követése, a vonulási útvonalak, valamint az állományváltozások kutatása. Szerdán Észak-Vasban, még csütörtökön Őri Magyarósdon, Szőcén, Rádóckölkeden, Rába hídvégen és Rumban lehet megtekinteni a gyűrűzési munkálatokat. Civilek mentésirányító mentők és rendőrök mentettek életet Sárváron. Sikeres újraélesztésnek köszönhetően mentették meg egy férfi életét vasárnap reggel Sárváron egy áruház parkolójában. A férfi hirtelen összeesett, a helyszínen tartózkodók pedig azonnal megkezdték a segítségnyújtást. Ehhez egy szolgálatban lévő rendőr, Petrovics Gyula rendőr, törzszászlós is csatlakozott és részt vett az újraélesztésben, írja a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A több szereplő összehangolt és kitartó munkájának eredményeként a férfi keringése visszatért és kórházba szállították. Ezüstérmes lett Vas megye a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén. Országos második helyezést ért el a vasi csapat a kerékpáros iskolai kupa országos döntőjén, amelyet Balmazújvárosban rendeztek. Megyénket a Sárvári Gárdonyi Általános Iskola két tanulója képviselte. A résztvevőknek közlekedési ismereteikről kellett számot adniuk kreszteszt kitöltésével, majd a városi forgalomban a szabályos kerékpáros közlekedést is be kellett mutatniuk. A döntő ügyességi pályás versenyszámmal zárult, a 19 vármegye csapatait felvonultató versenyen végül Vas a második helyen végzett. Három bolygó és a holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt a nyugati horizonton június 16-án és 17-én naplemente után, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-vel. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel az alkonyati égen, amelyhez vékony holdcsarló is csatlakozik. A két egymást követő estén más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. További 16,5 millió eurós uniós támogatást jelentett be az afrikai ebola járvány megfékezésére az Európai Bizottság válságkezelésért felelős tagja Brüsszelben. A brüsszeli végrehajtó testület tájékoztatása szerint az egészség szavatolása közös felelősség. Európa továbbra is kiáll az Afrikai Unió közegészségügyi ügynöksége, a WHO és a járvány frontvonalában álló közösségek mellett. Ez bizonyítja, hogy amikor életek forognak kockán, a világ képes összefogni és cselekedni, mondta az uniós biztos. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök egy internetes közösségi oldalon megjelent bejegyzésben közölte, hogy az egyesség megszüntetése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának.
0: Sporthírek.
1: Az ötszörös győztes brazil válogatott 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval a tengeren túli labdarúgó világbajnokság C csoportjának nyitó mérkőzésén. Afrikai együttes korábban sosem szerzett gólt dél-amerikai csapat ellen világbajnokságon, a marokkói válogatott az első, amelynek ez sikerült.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 28 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon. Biztonságos a természetes fürdőhelyek többsége Európában. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az Esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaki és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott.
0: Időjárás jelentés.
1: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még tartanak az áramszünetek, még dolgoznak a szakemberek, csütörtökig hálózatfejlesztési munkálatok miatt tervezett áramszünetekre kell számítani Körmend több utcájában is. A szolgáltatás 8

0: 16 óra között szünetelhet a Rába parton és a Rábán aluutca egyes ingatlanjainál. Az áramszünetre a villamosenergetikai hálózat fejlesztése, valamint a megnövekedett ügyféligények kiszolgálásához szükséges beruházások miatt van szükség. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Körmend. Tárlatvezetések, várossétá, kézműves foglalkozás, koncert, tűzzsonglőr bemutató és különleges kastélybejárás is szerepel a múzeumok éjszakájának körmendi program kínálatában. Pogács Monika információi következnek.
1: A szombati rendezvénysorozat 18 órakor a Körmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa Fénykora című időszaki kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetéssel veszi kezdetét. Az érdeklődők megismerhetik az udvari fivérek 19. századi velocipédes utazásának történetét, valamint a kerékpározás korai időszakának emlékeit. A kiállításhoz kapcsolódóan egész este kvízjáték is várja a látogatókat. A program részeként cipőklipsz készítő kreatív foglalkozást rendeznek a múzeum cipőtörténeti gyűjteményében, amelyre előzetes regisztráció szükséges. Emellett Pintér György vezetésével várossétán fedezhetik fel az érdeklődők Körmend történelmi belvárosának emblematikus helyszíneit. Az esti órákban Gombos Áron múzeológus tart tárlatvezetést a Körmend és a Battyányiak évszázadai című állandó kiállításban, amely a város és a Battyányi család közös történetét mutatja be. A kulturális programokat 22 órától az Andalgó akusztik koncertje színesíti a kastély belső udvarán. Az alter pop műfajban alkotó zenekar saját szerzeményekkel és ismert slágerek feldolgozásaival készül a rendezvényre. A koncertet követően tűzzsonglőr csoport látványos tűzsója várja a közönséget. Az est zárásaként lámpás bolyongást szerveznek a Battyányi kastély hosszú ideje lezárt részeiben, amelyek csak ritka alkalmakkor látogathatók. A múzeum tájékoztatása szerint valamennyi kiállítás és program díjmentesen látogatható a múzeumok éjszakáján.
0: Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A két részes produkciót a kaposvári Rock Színház mutatja be, Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán, nyilatkozta a színház egyik alapítója Szabolcsi János.
2: Pénteken a Pál utcai fiúk előadással érkezünk Körmendre a szabadtéri színpadra. Ugye ez a Dés Gesztik Recsó féle Pál utcai fiúk előadás, ami egy nagyon mozgalmas, nagyon izgalmas előadás, imádja a közönség, és amennyire az én híreim engedik, ez az előadás már teltházas, vagy nagyon közel itt a teltházhoz. Ugye most lett vége az idei évadnak, ez azt jelenti, hogy 85 egész estés előadást játszottunk az idei évadban, körül közel 200 ezer néző előtt.
0: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség az ittas és bódult vezető kiszűrésére, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Az egyhetes ellenőrzés célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése. Az akció kiemelt elemeként pénteken reggel 9 órától 24 órán át tartó alkohol- és drogmaraton ellenőrzés is lesz Vasban. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban június első hetében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint. A megyében 16 skarlátos esetet regisztráltak, ami az országos átlaghoz képest kiemelkedően magasnak számít. Emellett 9 bárányhimlős, 8 rotavírus fertőzéses, 6 kampilobakteriózisos és 5 szalmonellás megbetegedést jelentettek. Országos szinten a rotavírus okozta fertőzések fordultak elő a legnagyobb számban. Az egymás iránti tisztelet jegyében szurkoljunk a héten a Dan világbajnokság mérkőzésein, kérte Körmend polgármestere a Nemzetközi Kosárlabda Torna hétfői megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, a pályán mindenki egyenlő, mindegy, hogy ki honnan jött és milyen nehézségeket kell leküzdenie az életben. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
3: Körmend városa büszke arra, hogy házigazdája lehet ennek a nagyszerű eseménynek. Hisszük, hogy a mai nap nem csak sportélmény, hanem egy emberi értékekben gazdag közösségi tapasztalatot is nyújt mindannyiunknak. Köszönöm az IBA 21 szövetségének a bizalmat, hogy Körmendet választották ennek a nemzetközi eseménynek a helyszínéül. És ne feledkezzünk meg a szurkolókról sem. Ők adják a tornának a hangulatát, az energiát, azt a lelkesedést, amely minden sportolót a legjobb teljesítményre ösztönöz. Arra biztatom önöket, hogy szurkoljanak mindenkinek egyformán, mert ezen a tornán nem az ellenfél legyőzése a legfontosabb, hanem az együtt megélt élmények és az egymás iránti tisztelet. Merítsenek erőt a közös küzdelemből, és érezzék azt az örömet, amelyet csak a sport tud adni. Legyen ez a torna egy felejthetetlen élmény mindannyiunk számára, amelyre még hosszú évek múlva is örömmel emlékezünk vissza.
0: A helyi közösség összetartását, a civil és sportegyesületek szerepét, valamint a hétvégén megrendezett programok sikerét méltatta a közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körment polgármestere. Az elmúlt napokban egymást érték a programok, köztük a Városi Vegyeskar 56. jubileumi koncertje, a csaknem 1000 főt megmozgató mozgás éjszakája, a 8. birkózó gála, a jótékonysági főzőverseny, vagy a Várkert Vibes családi és szabadítős programjai. A polgármester szerint a rendezvények sikere elsősorban a helyi közösségeknek, civil szervezeteknek, sportegyesületeknek és önkénteseknek köszönhető. Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a KV Birkózó SL Körmend által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Soma és családja számára nyújtanak segítséget. Az egyesület közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a felajánlások belföldről és külföldről egyaránt érkeztek. Az egyesület köszönetet mondott valamennyi adományozónak, akik hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket Körmenden. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése. A program kezdők és haladók számára egyaránt nyitott, díjmentes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. 1,5 év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével, közölte a karitatív szervezet az MT-vel. A 2025 elejétől indult eljárások során az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Átlagosan 1,2 milliárd forint lejárt, nagy részt végrehajtás alatt álló tartozás alól mentesültek. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülés alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Az országos jégkármérséklő rendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MT-vel. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom lenne a helyes döntés. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz, jelentette ki J.D. Vance, amerikai elnök a vasárnap létrejött egyesség részleteivel kapcsolatban. Elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öbölmenti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést. Hamufelhő tereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén, egyelőre jelentősebb késések nélkül. A város utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a felszálló fehér-szürkés színű füstcsíkot. A vulkánon elhelyezett térésű kamerák jelzése szerint a hamufelhő kibocsátás 3300 méteres magasságra korlátozódik, vagyis az Etna csúcsára. Minden távon telt ház van, így lezárult a nevezés a július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszásra. Amennyiben az időjárási vagy egyéb körülmények miatt az eseményt az eredeti időpontban nem tudják megrendezni, a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést, írták a szervezők. A világbajnoki résztvevő norvég labdarúgó válogatott 8 tonna élelmet, egyebek mellett 300 kg lazacot vitt magával a csütörtökön megkezdődött észak-amerikai rendezésű VB-re. A szállítmány teljes mértékben biztosítja az együttes megszokott étrendjét, ami a VB egész alatt segít fenntartani a koncentrációt.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: 99.8. Görmend FM. Ráhangolva! Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért áruldtak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott.
0: Időjárás jelentés.
1: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, biztonságos a természetes fürdőhelyek többsége Európában, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaki és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott.
0: Időjárás jelentés.
1: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.